0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból, Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. Szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die-Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abig jellel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon csúcs időszakában is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a Rádió 1 top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. Ismerős ritmusok és dallamok

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagyok.
0: Mi játsszuk az igazi mai

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A jó Purple Disco Machine, ő szólt az előbb, ugye a Strandfesztivál első napján volt Tino Piontek, az egyik sztár fellépő, tavaly is fellépett egyébként, és gyorsan megnéztem a pénteki line-upot, hogy mi történik majd a Rádió 1 stage-en, mert hogy kint vagyunk, ugye élő közvetítés van 8 után. Szóval péntek este diszkósi, Joe Ed Jr., Loving Arms, Pool Max, Wilcox, Regalili, Lotfi Begi és Pure Beat. Loi aktuális kedvencét hozom most, ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az ember, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió E, csak igazi mai sláger megy. A visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor. Nem sokára találkozunk vele.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió ez csak igazi mai sláger, mert egy Swiss Disco Rehab szemfett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra tervezett.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba Páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó kis dark pop? Jöhet? Lady Gagát hozom, és azt a Dead Dance-et, amit a megjelenése után, fú, annyi dalhoz hasonlítottak, Michael Jackson Wannabe Starring Something-jához, a Thrillerhez is, hát max a klip miatt lett egy kis párhuzam, a Daft Punk hangzásához is, különösen a funkos gitárjáték és Gaga fejhangon énekelt részei miatt, hát biztos, hogy innen is inspirálódott Gaga. Egyébként a párja, Michael Polanski is dolgozott ezen a dalon. Jön már is a Dead

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Hát legalábbis remélem, hogy a legtöbb Rádió 1-esnél ezt egy láblógatós péntek. Megadták a munkahelyen, nem kell bemenni dolgozni. Ugye az államalapítás és Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja augusztus 20-a idén csütörtökre esett, és mivel történt egy munkanap áthelyezés is, így négy napos hosszú hétvégénk lett végre valahára, úgyhogy az önfelett pihenésnek mindenki adja át magát. Az igazi mai slágereket még egy kis ideig én hozom, most Shakirát és a Burna Boy-jal közös Die Die-t.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
2: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Albérlet. Erről régen beszéltünk. Airbnb 3 hétre 500 000 áramszámla gyerekek.
2: Mit csináltak?
1: Hát kezdve, hogy kiderült, hogy nem füvet termesztettek benne, az is komoly áramszámla. Igen. Honnan tudod, hogy a fűnő termesztésnek mennyi az áramszámla? Ez az első mondat, a füvet. Nem lehet, hogy ott gépeket üzemeltettek, bármi más álltak, biztos, hogy füvet termesztettek? Bivajerő számítógépekkel és elektromos autókkal érkeztek. Kiderült, hogy kriptót bányásznak, és 3 hét alatt 500 000 áramszámlát csináltak, és az Airbnb lakás tulajdonosa ájulás közeli állapotba került, amikor készhez kapta az elektromos számlát. 3 hét használatért 1300 eurót kellett fizetnie. Elmesélte hosszasan, hogy kriptovaluta bányászat volt, elektromos autófeltöltés, és megosztotta a TikTokon, hogy mire vigyázzanak az albérlő gyerekek. Geniális!
2: Hát, hogy kibérelsz egy ilyet, a bérbe adó, ugye ez az Airbnb, ez ilyen rövid távú
1: bérlés,
2: 2 napra, 3 napra, és akkor jön egy ilyen megrendelőd, aki azt mondja, hogy figyelj, én 3 hétre kibérelem. Hát azt mondod, megvan a nagy biznisz, nem kell semmit csinálni, 3 hétig jön a pénz.
1: De azért ez egy nagy lutri, hogy idegenek laknak a lakásodban, nem? És egy fél évig, egy évig nem mész oda, hogy azért ott mit tudnak csinálni. Mert hogy nem minden albérlő, én soha nem adtam ki ingatlan. Nem minden albérlő megy oda havonta ellenőrizni és benézni. Kiadod, hosszú távú szimpia tulaj, és azt mondod, oké, utalja a pénzt, vagy adja, és kész, nem ellenőrzöd, nem? Tehát nem mész oda.
3: Egy ismerősünk mesélte most éppen, hogy külvárosban adott ki egy lakást, hosszú távra bérelték, mint utólag kiderült, munkásszállást csinált belőle.
1: Ne csináld! Továbbadta.
3: Igen, tehát hogy a két ember helyett lakott benne 12, arra ment oda, hogy nem fizettek, leléptek, eltűntek, egyszer csak megjelentek a jelek. Tehát, hogy így jöttek a szomszédok, ki hívogatták, hogy sokan, nagy a mozgás.
1: Igen, viszonylag nagy a mozgás valami, a bérleményben.
3: Valami történik,
1: valami
3: igen.
1: Nem oké.
3: De mivel jött a pénz rendesen, így aztán nem keltett benne gyanút, na, amikor oda ment, az egész házat fel kellett újítani, le kellett venni, vissza kellett venni a csempét, olyan mocskot koszthattak maguk után, hogy az elképesztő.
2: És el is tűntek.
3: El.
1: Nagy tanulunk, Szilvi. Hello, Szilvi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok. Édesanyám adta ki a lakásunkat pár évvel ezelőtt, és hát beköltözött egy hölgyemény a kislányával. Fizettek rendesen végig, ameddig ki nem költöztek, és egyszer csak ugye én várandós lettem, és be kéne költöznünk a lakásba, és mikor beértünk, hát szembesültünk a tényekkel, a rideg tényekkel. Nappaliban az hagyja, hogy mindenhol csikkek és használt óvszerek tömkelege. Belepisíltek a szekrénybe, megnyúzták a bőrkanapét, a fürdőszobában a zománc föl volt marva, én el nem tudom képzelni, hogy a kádban, a mellékhelyiségben, nem tudom, a mellékhelyiségben a végtermék föl a falon, de hát ott a gyerekjátékokat is ugyanúgy megtaláltuk, tehát a kislány az ebbe a környezetbe élt. Úgyhogy...
1: Ott volt lakott a kislány, úgyhogy mentek oda az ügyfelek közben.
2: Igen.
3: Home office-ban dolgozott.
1: Jézus atya, úristen.
4: Kiderült, hogy a hölgy az itt a környező lakóházakban így lépcsőházról lépcsőházra jár, és ugye ott vannak mögötte az emberek, úgyhogy senki nem mer hozzányúlni, úgyhogy ezt így már máskor is megtette állítólag, csak hát mi ugye naivak voltunk.
1: De milyen szerencsétek, hogy magától ment el, ha kislányjal beköltözik, mégis nem akar elmenni, akkor ugye a törvény furamodon őt védi, tehát nem is biztos, hogy ki tudtátok volna tenni?
4: Ez az egyetlen idézőjeles mázlink ezzel a kapcsolatban. Tehát borzasztó, hát hónapokon keresztül szellőztettünk, hát mindenféle fertőtlenítőkbe áztattuk a lakást, hogy utána egyáltalán élhető legyen.
1: Köszi, hogy elmutat, Szilvi, köszi, ciao.
4: Szívesen, szép napot,
1: sziasztok. Hello. 2006-ban adtam ki a lakásomat Kaposváron 9. emelet, 2 hónap alatt 30 000-es villanyszámla. Felmentem körbenézni, mi lehet a hibás, de olyan marihuana szagot éreztem, hogy csak a konyháig mentem, mondtam, hogy húzza ki a hűtőt, mert szerintem az romlott el. Vagy másra felhívtam, hogy költözzön el, kért időt, amíg szállíthatóak a csemetéjé.
2: Hogy nagy maradjon már pár hetet,
1: meg nagyon, hogy még nincsenek szállítható állapotban a csemetéjé. Kiadtunk egy házat egy évre, havonta jött a pénzem, majd nem jelentkezett, elmentem, volt pótkulcsom, hála, akkor vettem észre, hogy elköltözött, villany kikötve, az előtérben feltörve a csempe, ott hasogatta a fát a szobában, a kandalló szétégetve, a falak feketék, a fürdőben a boiler leszerelve. Atyaisten, a konyhában a tűzhely felett szerintem felrobbant a kotyogós. A vége 250 000-es villanytartozás, a lakás felújítása 400 000. Több mint egy hónapig kikötötték az áramot, plusz villanyszerelő, aki kiállította a papírt, hogy vissza lehessen kötni, 50 000 szemét elmaradás, 40 000. A lakásból a bútorokat eladta, plusz 300 000. Milyen fekete öves?
2: Ez kevés.
1: Milyen fekete öves, azt a mindenit. Norbi, hello, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel. Hát nekünk volt egy házunk, még annó 2010-ben, mi el akartuk adni, és ezt csak így becsöngetett egy hölgy, hogy ő nem megvenni, hanem kiadnánk. Hát mondom, addig, amíg nem lesz eladva, addig nyugodtan beköltözhetnek egy két gyerekkel, egy család. És akkor ez működött egész nyáron, télen meg egyszer mentem így haza, én a szomszéd utcában laktam, ez a ház egy saroktelek volt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az összes fa, az összes kis tója eltűnt a kertből.
1: Ne csináld.
2: Hát valamivel fűteni kell gyerekek.
1: Ne csináld, kivágtak mindent a kertből, ez lett feltűnő.
5: Igen, ez lett a feltűnő. Én felhívtam a nagybátyámat, mert beleadtuk el a házat, bementünk a házba, és képzeljétek el, az üres volt a ház. De úgy olyan szinten, hogy leszerelve az összes ajtó, a padlásfeljárdó, a pincelejáró, az összes bútorukat eltüzelték, és a legdurvább az volt, hogy a szobákban hajópadló volt, le volt takarva egy linoleummal, és még azt is felszedték az összeset.
1: Kauciót visszaadták, hát, kérdezik, hallgatok.
5: Semmit. Nyáron még láttam a medencét, fő volt állítva a kerti medence, minden, meg ott is ott hagytak majdnem 500 000 forintos adósságot, villanyba, vízbe.
1: Szóval... Maguktól mentek el, vagy ti tettétek ki őket?
5: Kitettük, és úgy tettük ki, hogy holnap másnapig volt haladékuk, és másnap mentünk be a házba, az összes ablak nyitva volt minden, és akkor nem tudjátok meg, mit hagytak ott.
1: Atya úristen!
2: És nem is tudsz mit csinálni.
1: Nem nagyon, igen. Közjegyzőit kell iratni, tehát akkor tudod kitenni. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia, Norbi!
5: Nincs mit, sziasztok!
1: Hello.
2: Közjegyzői papír ebben segít, hogy beha...
1: Hogy ki tud tenni.
2: De akkor már, ha eltüzelte a bútor, nem. A padlót, azzal már semmi.
1: Amúgy nyilván nem, de hogy ki tud tenni, abban azt mondják, hogy a közjegyzői papír a legerősebb. Mert egyébként ő birtokon belül van, és megszenvedsz vele, mire kirakod őket, igen.
2: Kiadtam a nagymamám házát, amit felrobbantottam.
1: Mindenit.
3: Isten, és hány olyan valaki, tudod, befektetési céllal megvásárol egy lakást, ó, majd ebből majd szépen csúran cseppen, kiadod fél évre vissza, mint
1: és
3: fél évre,
1: felrobbantja.
3: És gyakorlatilag az összes pénzt, amit megkerestél vele, visszaforgatod a lakásba, mert hogy rendbe kell hozni az egész pecot.
1: Igen. Hat évig nem tudtuk kitenni az illegális lakásfoglalókat. Áramszolgáltatóknál, vizeseknél volt ismerősünk, 3 000 000 forintot halmoztak fel a számlánkra, nem kötötték le se a vizet, se a villanyt. Nagyapám barátnő adta ki a lakását a Garai utcában, nem fizettek semmit, másfél után bírósági végzésre lehetett csak kitenni őket. Mire elmentek, a bejárati ajtón kívül semmit nem hagytak a lakásról. Az ablakok kiszedve, a kádat, a csapot, a parkettát is elvitték. Szarral kenték be a falakat, bosszúból. Soha többé nem adtak ki lakást. Jézus Isten.
3: Ismerősöm kiadta a garázsát, fizették a havi bérleti díjat, majd egyszer eltűntek, és amikor az ismerősöm elment csekkolni, hogy mi újság a garázsal, meglátta, hogy tele van azbesztes hullámpalával, aminek az elszállítási díja több millió forintba került.
1: Egyik rokonom 4 napra adta ki a házát, a 6. nap ment takarítani, mindent lefestettek feketére. Azért az is erős. Az is erős, hogy 4 napra kiadod a házat, és lefestik feketére. Úristen. Főnökömet a rendőrök hívták, oda ment, éppen tartóztatták le az albérlőt, mert drogdíler volt. Kertes házat adtunk ki albérletbe, amikor kiköltöztek, az autó rendszámok voltak szétdobálva a kertben, kiderült, hogy autótolvajok voltak, 1 évig voltak a bérlők. Úristen.
3: Azt írja, hogy ha beírod az okiratba, hogy mi található a házban, akkor azt is vissza lehet perelni. Hát talán
2: de kitört, persze, ugye? Igen. El is tűnt.
3: Tehát aki eltüzeli az egész házat.
2: Úgy gyerekek, 752-es SMS.
1: Figyeld, de mondjad.
2: Majd nézd meg a képet.
1: 752, igen. De figyeld ezt a szorít. Ismerős Airbnb-zet. Idős házaspár minden évben kibérelte egy éjszakára, vagy kettőre. Hatalmas áramszámlát csináltak, nem értette, hogy mi történik, ezért egyszer kifigyelte őket, hogy mi történt. Tessék, mindenki tippelt egyet, ha még nem olvastátok az SMS-t.
2: Idős
1: emberek 2 napra idős érkeztek ember. Minden évben, kibérelték, és hatalmas áramszámla. Orgia? Miért mindig ez az első gondolat? Hát Juli, fületelmeztetek,
2: orgia volt.
1: Juli, most
3: idős, okay. Idős házaspár 2 napra bérli. Hát
1: két nap? Olvastad az SMS-t? Elolvastad?
2: Mitől lesz sok a villanyszámlád orgia közben?
1: 2 napot vagy ott, idős vagy, és minden évben horror villanyszámla.
3: Cuccokat hoztak.
1: Utánfutóval jöttek, figyeld, annyit segítek, utánfutóval jöttek, 2 napra bérelték, és őrült villanyszámla, és 70 éves házaspár. 2 napra minden évben, utánfutóval jöttek. Nem fogod elhinni, mit csináltak. Nem fog eszedbe jutni. Lekvárt főztek egész éjszaka. Lekvárt főztek! Minden évben megjelentek 2 nap. Most már megfigyelem őket, mit csinálnak, rohadt nagy az áramszámla. Lekvárt főztek egész éjszaka, utánfutóval érkeztek. Letiltotta őket, így legközelebb már nem tudtak nála foglalni. Kibéreltek egy lakást 1 napra, lefőzték a lekvárt. Mekkora zseni az öreg. Elhiszed?
2: Elektromos lapon? Főző lapon?
1: Valószínűleg elektromos vagy gázon. Vagy lehet, hogy nem elektromosabb villany, akkor igen, de lehet, hogy rosszul jött, vagy gázszámla, de hogy villany, akkor villany főzőlapon, főzőlapon megfőzték a lekvár. Anyuk, zseniális. Hát,
2: igen, inkább az övéké fogyom, mint a milyen koton.
1: De milyen okos? Érted? Kiszámolta, hogy még a bérléssel is olcsóban jön ki. Mennyi lekvárt kell oda befőzni, hogy ilyen áramszámlád legyen? Hova főzni? Nagyipari.
2: Hát valószínűleg vitt föl üstöt is.
1: Valószínűleg üstbet csinálta, persze. Mert ugye
2: a szilvalekvárt üstbe főzöd, meg a nagy mennyiséget.
1: Úristen, de jó arcok.
3: Egy ismerősöm kiadta a lakását. A fiatal srác rendesen fizetett, nem volt vele semmi baj. Egy nap arra kelt, hogy a rendőrség vitte el az albérlőt, mert fegyverkereskedő volt a srác.
1: Azt a mindenit.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
6: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
2: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok-e a lengyel kormány új védelmi stratégiáját? Nem olvastátok?
3: Nem, izgatott lettem már.
2: Ezek ott készülnek valamire ezek a lengyelek, gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride-ra, arra mi készülünk, a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgozza ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni, ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életben maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életben maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szettel.
4: 3 nap az nem a világ.
2: Legyen otthon mindenkinek. 3 jó. Nap, bezárnak
3: első
2: a boltok. Tessék.
3: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
4: 3 napig.
3: A 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy reális elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
2: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik, mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek.
3: Mondom,
2: ki mennyire felkészült?
3: Fejbe látom, hogy mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézes kalácsháznak a felét,
4: wow.
3: De még a csomagolásban van, de tető már is meg.
4: Hogy
3: abszolút lehető, el is sopogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van 2 kukoricakonzerv, 1 fekete bab konzervünk, egy olajos hal.
2: Ez meg vagy. Ezzel te meg vagy.
4: Italok. Igen. Mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
2: De várj, de a csapból se folyik víz.
4: Semmi. Kész. Vége.
2: Tehát nincs víz, nincs peni, nincs aldi, nincs semmi. Áram sincs.
3: Akkor meg csupi
2: atomháború van? Csupi, te miben vagy?
4: Oda pörköltek az oroszok, ennyi.
2: Pörköltek az oroszok, te már atomháborúban vagy, Csupi?
4: Semmi nincs.
2: Én csak gondoltam, bezárt az Aldi, meg a Lidl.
4: Se áram, se víz.
2: Jó, nincs áram, nincs víz. Uh-huh. Hát...
3: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját keverem egy ilyen kalinka vodkával van otthon.
4: Hát tejetek nincs felhalmozva.
3: Tej.
4: Tej.
2: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
4: Hát van otthon, vagy 20.
2: 20 liter?
4: Hát persze.
2: Atya Isten.
4: Hát vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
2: Én ma számolgattam, ami nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, ez szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
4: Rajtad, mi?
2: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgyhogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nincs letárol a víz.
3: Nincs szükségetek még.
2: Hát de nincsen, milyenek áll otthon 4 karton víz, ásványvíz?
4: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is, ha fröccsözni kezdünk.
2: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
4: Hát, ott nálam tehát nincs azt gondolom, ilyesmi. Hogy... Hát persze, persze.
3: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor semmiből se tanulsz. Így könnyű, tehát van egy
4: éliskamrád. De én már megtanultam, tudod? Nekem nem kell a tanulási folyamat.
3: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
2: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
3: Megszerzem az összes vízüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva, akik a
4: tervezetek.
3: Zacskóba.
4: Zacskós, aha.
3: De gondolom nem veszik el a tupperváréket az izéből, nem? Tehát, hogy csak megoldom, vagy...
2: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek 3 napi hidegélelemmel?
3: Ez csak egy ilyen...
4: Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te 3 napot kibírsz, a 3. nap végén ők ott vannak.
2: Igen, 3 napot kért tőled a lengyel kormány.
4: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Visznek inni, visznek enni.
2: 3 nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk 3 napig?
4: Zseblámpa.
2: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
4: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
2: Ja, igen, mert ugye nincs telefon, várjál, tehát nincs telefon, semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramot.
4: Nincs áramot,
2: okay?
4: Se.
2: Zseblámpát fölhalmozol. Zseblámpa. Azzal világítasz.
4: Világítasz este. Oké, okay. Már most mondom is, nincs fűtés este.
3: Most már nem kell.
4: Hát azért még...
2: Most lehozzuk.
3: Jó, de most
2: most lehozzuk.
4: Nagyon be kell takarózni azért 2 foknál.
2: Tehát neked van otthon zseblámpád?
4: Persze.
2: Nekem miatt iPhone-on van a lámpa, én azt nem, nekem nincsenek zseblámpám.
4: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
2: De miért van neked egy csomó helyen zseblámpám?
4: Azért, mert ha áram kimaradás van, mint például tegnap volt.
3: Retteg a feleségétől. Retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyei.
2: Eldugott helyeken zseblámpa.
4: Eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiók bal oldalában van. Tetszik,
2: megőrül ez hallott, hogy kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
4: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik? Elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben a
2: világban. És a lakás több pontján el van rejtve a zseblámpa.
4: Igen, igen. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, hogyha nincs áram, akkor...
2: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
4: nincs.
2: Neked is van ott több zseblámpád?
3: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Tehát azon
2: de várj, van ott ott zseblámpád?
3: Hogy lenne zseblámpám?
2: Hát nem bízom, mert nem nincs ott a zseblámpád. Hallgatom, hogy ilyen szobában van zseblámpád, és nem mondasz semmit.
3: Van a zseblámpa,
2: nincs áram, lemerül.
4: De már lemerül.
3: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézem, hogy milyen sor van a telefonom. Oké, fel van töltve. Azon még gyorsan megnézek két rész sorozatot, hogy egyenragúak legyünk a fel. És másfél óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
2: De az, hogy hozzád is átmennek fosztogatni.
3: Hát gyertek. Mit visznek el? Mit visznek el?
2: Igen, hozzád is bekopognak akkor.
3: Ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert hogy sose viselnék el, hogy a macskánkból legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani kisvárdáig.
4: De az anyádnak van kisvárdája, hát vagy Nyíregyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
3: De miért a kocsim? Az
4: a kocsi, oké, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa.
2: Az nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni 3 napot.
3: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokkád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden esélye
2: apád nagy megfejtő volt.
4: Te a mécsesetek van otthon?
2: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egyre úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Én ezt most már látom. Tehát 3 közül teljesen esélytelen lennék 3 napot is túlélni.
3: Ha van te farkas kutyák rágnának meg az első nap végén.
4: Fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert az a 1 tudsz világítani, 2 tudsz melegedni.
2: Kicsi hőt is csinálok.
4: 3 tudsz vele melegíteni.
2: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsessel a német néni melegedett egy bűdületesen nagy izé? Fekete sásztársaságában?
4: A német kormány, hogy legyen te a mécsesed, látod?
2: Hát a lengyelek itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, 3 nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az
3: alatt már megvárni.
2: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
4: Te a mécses.
2: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
4: Persze, mindenem van.
2: Tehát le tudnál sütni hónapokig?
4: Éreztem sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
2: Mint városiak nagyon nagy bajba vagyunk. Ez gyerekek, ez nagyon nem hangzik.
3: Nagyon sok konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
2: Csak a konzervek.
3: Hogy meggyűlölöd, hiába vagy ilyes, meggyűlölöd őket egy idő után.
2: De hogy felhalmozol konzerveket?
3: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
2: Hát de hallod, hát a társasházban semmi. Hát frissen kenyért illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
3: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsír szintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy annyi.
4: Tudod, élni, mi van? Most.
2: Te a lépcsőházadba birkózol, érted, ha betörve a harmadikra, ott meg izé piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de izé a 9. előre, hogy van valamit, marad valamit.
3: Én ide nem jöttem a helyedbe, csak ennyit mondok.
2: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházba, és verekedtek egy teflonnal a kezetekbe.
4: Mi csak egy bulinak fogjuk föl.
2: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat.
3: Ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól érted?
4: Így.
3: Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne, hogy bemenni egy fotocellás ajtól, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
2: Hát, azzal nem vagy el sokáig, az a baj. Igen. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, de a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Hogy volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték üldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen. Nekünk szerintem 2 liter víz van otthon.
4: Na, nagyon... és honnan tehát, tudsz még vizet kinyerni?
2: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál. Zárva van minden.
4: Hólyagodban.
2: Zárva van minden.
4: Zárva van minden.
2: Igen.
4: Kinyitottad a csapot.
2: Nem jön belőle
4: van
2: víz.
4: Van még, ugye valaki ott hagyott egy fél pohár vizet.
2: Igen.
4: Azt még szájba
2: vágjátok. Azzal még beveszem a kreatinomat.
4: Mert nyitott koporsós nevet
2: is. A kreatin legyen benne, gyerekek. Okay. Igen, beveszem a kreatin.
4: Nem van.
2: Honnan tudok vizet szerezni?
4: Igen.
2: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
4: Nem sehova, tehát a lakásban kell megoldanod.
3: De akkor nem mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
2: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknikezek. Ja, én ugyanúgy
3: élnem.
2: Hát én ugyanúgy élnem Balatonon. Hát egy nyabat halat nem tudok kifogni.
3: Nem tudod kifogni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
4: Igyatok szépen.
2: A WC-ből.
4: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
2: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
4: Akkor kibontod.
2: Ilyen csempi, le van csempézve. Oda hozzá lehet férni?
4: Hozzá bizony.
2: Én azt hiszem, hogy befalaszták azt ott.
4: Igen, de ha levered a csempét, akkor meg.
2: Ja, ott van a tartály.
4: Persze.
2: Így gyak a WC tartályból?
4: Hát ez az sima.
2: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor iszom a tartályból, csak mindig a fejemre borul. Mindig a fejemre borul.
3: Mit ne húzz le
2: Mindig a fejemre borul. Jó, tehát a tartályból még, még a gyereknek megmondom, hogy a tartályból az, az véleményes.
3: Van ez a gyümölcsel után... a WC szélén, ebből legyetek.
2: De nem tudlak felhívni, mert nincs telefonom. Nem.
4: Így, ahogy
2: mondod. Akkor ezeket meg kell jegyeznem. IKEA gyertya, WC tartály. És én nem érzem, hogy kint vagyok a vízből
4: csupi. Ha igazán pró vagy, akkor van egy agregátorod is.
2: Én most a múltkor mentem haza, és kettőt találtam a garázsban.
4: Na, látod? Benzin legyen meg agregátor, akkor van áram.
2: De abból hogy csinálok áramot?
4: Nézzétek el neki,
2: azt elindítom, de
3: tényleg. Beleöntöd az üzemanyagot, menj oda az ongombot, és beledugod a...
2: Na de azt valahogy mi, beledugom egy hosszabbit, hogy vezetem rá a házra?
4: Van egy konnektor
3: az ujjára dug bele, és akkor mindenkinek könnyebb lesz.
4: És akkor tudsz tölteni telefont, tudsz tölteni, nem a házba lesz áram.
2: Ja, az agregátorban.
4: Igen,
3: az agregátor, csinálja az áram.
2: Kimegyek a frontra harcolni, nincs értelmi életben maradunk.
3: Szerintem még elájulsz, és elővel egy ilyen, ilyen családi kiszerelési chipset, amit nagyon komódosan elrágcsálna a holott tetemet felett.
2: Csak így nézne, így pihenne, pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemen. Igen, a tigris szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van.
3: Jó.
4: Na, nagyon jó.
2: Tudok tüzelni.
4: Akkor megvagy.
2: Van egy fél köbméter fa, abba be tud gyűjteni a kandallóban.
4: Szupi.
2: Éhesek vagyunk, de legalább még a tűn.
4: De legalább meleg van.
3: Ott van a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolga, ugye akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
2: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
4: Mit csinálsz vele, tehát... ugye?
3: Beleslisztetek, hogy?
4: Földobálom. Ó, gyerekek, ugye nincs interneted se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
2: Ezt mondom, nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
3: Most jöttem el, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
2: Hát veled is csak többen vagyunk.
4: Az alapoktól kezd mondjuk, de...
2: Az a mai veled is csak többen vagyunk. Miket a leggyorsabban halnánk éhen, tehát kitörne a háború, hallod? Ahogy tényleg... Ilyen Pesten kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
3: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik revidiálod az eddigi döntésed, és visszagondolok, hogy a szombaton még egy ilyen dinnyekaparóval próbáltam lyukat csinálni egy muffin közepébe, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
2: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kementéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítsa.
3: A kacsáknak!
2: A gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzáson, mi meg ketten egy ilyen liftaknába birkózunk az utolsó babkonzervét. Adjál vizet! Adjál konzervet!

0: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj! Használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1.
12: Rádió 1.
13: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
2: Emberek mibe halnak bele többen, mint a... Miről szólt pontosan? Mint a...
3: Arról, hogy mi az,
2: a cápatámadás?
3: A cápatámadás, vagy mik azok a dolgok, amik több áldozatot követelnek évente,
2: mint a cápatámadás. Ugye azt elolvasod egy cápás hírt, hogy megint meghalt egy valaki, akit megtámadott cápa, és rájössz, hogy a cápák rossz, és kiírtanak minden egyes hír után 100 vagy 1000 cápát, nem mersz bemenni a vízbe, és egy-egy ilyen hír után azt érzed, hogy naponta vagy évente több 1000 ember hal meg cápatámadásban. Pedig a számuk elenyésző egyébként, csak ugye agyon éri. Riogatnak benneteket.
3: Meg kirakják mindig a térképet, hogy hova ne menjél fürödni.
2: Hol ne fürödjél, így van.
4: Meg ez a, ugye a szörnyűsége miatt hír, hogy egy cápa, egy rohadt nagy állat megeszik egy embert, akkor a te agyadban is végigjátszódik, a úristen, mink az Adriára, mind meg
2: akkor
4: te
2: leszel
4: halni.
2: A következő.
4: Igen, pedig igen. Hát na, kevés az esélye.
2: Na, de akkor
4: igen.
2: Nézzük meg, hogy mik azok, amiben többen meghalnak, mint cápa támadásban.
3: Jó, mondom. Állatokra most először azzal kezdem, hogy milyen állatok.
2: Mindig megtippeljük? Tippeljük? Tehát mondok, hogy állatok, várja, amit próbáljuk megtippelni? Vizsló.
3: Nem.
4: Akkor oroszlán.
3: Nem.
2: Akkor azt mondom, hogy biztos valamilyen skorpió vagy kígyó.
4: Nem.
2: Fekete özvegy.
4: A fekete mamba.
3: Nem, az nagyon finom különben.
2: Tehát állat is többen megölnek, mint a cápa. Skorpió.
3: Nem.
4: Kutya.
3: Nem.
4: Macska.
3: Nem.
4: Egér?
3: Nem.
4: Szúrással?
3: Nem segítek, hát te ti vagytok a...
2: Malária, szúnyog.
3: Szúnyog!
2: Hey!
3: Oh! 700 ezer ember évente. 700 ezer ember.
4: Mennyi volt
3: zúnyoga?
4: A cápa?
3: 10.
2: Tehát milyen, na érted, mennyire durva, hogy a cápát fetisizáljuk, és közben szúnyog támadásba hal meg. Én azt mondtam volna, hogy pók, fekete özvegy, víziló, krokodil, én ilyet
3: kígyó,
2: mondtam volna.
3: Kígyómarás, az is sokkal-sokkal több, az 80 ezer kötője 140 ezer halál.
2: Na jó, 100 ezer ember hal meg kígyómarástól.
3: Na és akkor, várjál. És az ember legjobb barátja, kutyák, na. 59 ezer ember tépnek szét évente.
4: Oh.
2: Hát hol, milyen világban élünk, hogy 59 ezer ember széttépnek?
3: Nézzel vissza!
2: Hol? Ez mi lehet? Ez Ázsia durva. Lehet? Ez az Ázsia, nem? Ezek a hatalmas, tudom, Ázsia, Dél-Amerika, India, igen, ezt így tudom elképzelni. Ez valószínűleg nem európai szám, tehát ez inkább más földrészen van.
3: Tehenek. 20-22 halál per év.
2: 20-22?
4: Főleg... Tehén csorda mellett, és megen.
3: Nem, főleg a gazdáikat tapossák agyon.
2: Oh. Valószínűleg India, nem? Szent állat, tudod, vigyáznak rá, házban tartják, lakásban tartják, megtapossa őket, alá kerül valahogy.
3: Nem bírják a fejést. Nem bírják a fejést, szerintem azon velük, hogy már ne nyúlj a bimbomhoz.
2: Ja, hogy fölrakod a kis fejőgépet.
3: Mondtam, hogy ne nyúlj a bimbomhoz, már nem olyan napon van, ne nyúlj a bimbomhoz, és aztán jön a
4: taposás. Egy rugás és hello.
3: Igen.
2: Fú, én láttam egy ilyen videó, gyerekek, amikor az Insta 3 napra egy kiloggolda magát, és minden videót megnézhettél szűrés nélkül.
4: Az
2: elefántos videó.
4: Összehajtotta a csávót.
2: Figyelj, oda megy a gondozója, és egy kicsit úgy megsimogatni Dumbót. De Dumbo azt mondja, hogy most nem vagyok Dumbo, hanem egy kicsit gorosabb leszek, és összehajtja a csávot, és teszi mindezt úgy az elefánt, napokig ezen gondolkoztam. Aztán rájöttem, hogy nincs lekódolva az Insta, ugye ez az volt, mindenki ilyen szörnyűséges videót nézett, hogy ilyen, mint egy, amikor egy kisgyerek játszik egy focilabdával, tudod, nem is volt dühös, nem is dobálta, nem is volt földühödve, csak így
4: szépen, lassan most.
2: Emlékszel arra a videóra?
4: Én is belefutottam.
2: Azt a mindenségét neki.
4: Igen, hogy én nem is láttad az érzelmeket.
2: Semmit.
4: Rajta. Nem az volt, hogy két lábra áll és izomból rá.
3: De milyen érzelmeket váltál tőle ezek után?
2: Nem úgy érted, azt látod, hogy dühös, tudod, és amikor neki rohan egy kocsinak, így felborítja, és csak így ráteszi az egyik lábát, tartja. Kicsit leveszi a lábát, nézi, hogy az ember eldől, megint ráteszi, összeadja. Figyelj! Ha láttál már durva elefántos videót, az.
3: Szerintem így gondolnak ránk a szúnyogok is amúgy.
2: Valószínűleg ez van.
3: Nem volt semmi érzem az arcát, csak rácsapott egyet az ő saját arcára, amin éppen ott ültem, és vége.
2: Na mondd még, mi történt?
3: Ja, meg azt mondani, hogy ezek vannak? Után, hogy a szúnyog csődőre teljesen máshogy nézek.
2: Ugye, hogy nagyon
4: veszélyes.
3: Ez nagyon veszélyes fickó. Mit írogat itt neki?
2: Igen.
3: Jó, akkor jönnek azok, amik nem állatoknak köz. Ja, még a lóféleg, azt mondtam, hogy 20
2: talán. Lóféle? Azt el tudom képzelni, hogy az ott mögé állsz, megrúg, azt adom. Tehát az még a 20 nekem az kevés. Tehát, is egy évben.
3: A cápákhoz képest dupla, végül is, ha ezt nézed. Jó, mindennapi dolgok. Szerintetek mi az a tevékenység, vagy mi az, ami mondjuk így csak is simán megtörténik egy emberrel, mondjuk baleset szintjén, tehát nem lehet rá számítani, csak így a semmiből megtörténik. Mint amikor ráadásik egy zongora vagy ilyesmi.
2: Ott ezt akartam mondani, hogy mikor a fejedre esik valami.
3: Na igen, szóval a legesleg, a vezető halál.
2: Elüt. Vezető halál, várja, emberekkel történik, váratlanul történik, és ők tehetnek róla, hogy meghalnak?
3: Nem, teljesen véletlenül ráesik valami a fejedre. Mi az, ami ráesik a fejedre?
4: Tégla,
3: évente.
4: Cserép.
3: A legtöbb.
4: Autó. Madár.
2: Rási. Nem, várja, mi esett rá
4: mi fejedre? Esett, hát fölülről mi jön? Madár. Űrhajó.
3: Kritika.
2: Igen.
4: Meteor.
2: Nem tudom, mi esik rá a fejedre.
3: Mondom, kókuszdió.
2: A kópasszus, tényleg. Hát, ha megnézed Tájföldet, Kambodzsát, Vietnámot, Ázsiát, kókuszdió, hányan halhatnak meg?
4: Megszel a pálma falat, és...
2: Ugye, mert a hotelekben azokat
3: sima
2: levágják.
3: Sima dió is elég komoly, amúgy szerintem.
4: Nagy dió?
3: Ami igen. Nem, a sima dió, amikor leesik így.
2: Fú, komoly sem. Hotelekben ezeket ugye levágják, hogy ne essen a kedves delikvens fejére. De amikor ezek ott mennek ilyen mezőgazdasági munkát végezni, és megérik a kókuszdió, mennyi ír számot, hogy mennyi
3: igen,
2: a...
3: 150 évente.
2: 150 évente, ami rásik a fejedre. Ezt nem találtam volna ki, de így már nagyon adom. Oké?
3: Na várj, és van az USA-ban egy vezető halálok,
2: nem
3: ami szintén egy történés, és évente 12 000-szer történik meg, mert 12 000 ember meghal évente.
2: És nem öngyilkosság, nem gyógyszer, nem elhízás.
3: Baleset.
2: Baleset.
3: Egy tevékenységből fakadó baleset.
2: Oké, én azt mondom, hogy fogja a telefonját, és berakja a töltővel a vízbe, és megsül.
3: Nope.
2: Nem.
3: Nope. Sokkal egyszerűbb. Még nem is kelljen sok mindent csinálni.
2: Nem is csinál semmit, és 12 000 ember meghal.
4: És a jellemzően Amerika.
2: És Amerikában történik?
3: Igen. Amerikában.
2: Egyszerű tevékenység.
3: Csak az USA-ban 12 000 halnak meg benne.
2: Ha segíts egy kicsit, házban, lakásban, munkahelyem?
3: Otthon.
4: Otthon van?
2: Otthon történik, 12 000 halnak meg.
4: Mikro!
2: És... De várj, a mikróban nem halsz bele.
4: Nem, igen, nem fekszel bele.
2: Áramütés!
3: Nem.
2: Hát basszus.
4: Medence, a saját medencéje.
2: 12 000 az nagyon sok.
3: Átvenném, ha van.
4: Ott nem. Szabad medence marad.
3: Nem.
2: Akkor megvan, hát megvan.
3: Na.
4: Na?
2: Hát hadonásznak.
3: Mi hadonásznak?
4: Mi az, hogy hadonásznak?
2: Hát ugye legális a fegyverviselés. Hát ezek a hülyék lelőik egymást.
3: Nem kell eszköz használtalan ez a dolog.
2: Nincs eszköz. Kiesnek az ablakon.
3: Nem.
2: Legurulnak a lépcsőn.
3: Így van!
2: Ne!
3: Így
2: ne!
3: Van!
4: 12 000 ember.
3: Bullseye! Sebestyén Balázs kitalálta.
2: Legurulnak a lépcsőn.
3: Évente 12 000 ember hal meg abban, hogy leesik a lépcsőn. Amerikában.
2: Ezt nem hiszem el, ezek teljesen hülyék.
3: De hát 12 000 ember.
2: Azt tudod,
3: az egy város. Tehát egy városnyi embert veszítünk el évente abban,
4: na, lépcsők hogy miatt.
3: A lépcsők miatt.
2: Igen, ott eltűnik egy tata, vagy eltűnik egy kőszeg, vagy nem. Na ezt mondjuk csak full habiszére mondtam be, tehát ezt nem gondoltam volna, hogy legurulnak a lépcsőn. Jó, na mondjál még.
3: Ami mondjuk...
2: 12 000 ember, de ez nem lehet, hogy 12 000 ember meghal, mert legurul a lépcsőn.
3: Ugye, van még valami, ami évente 13 embert öl meg, és soha nem fogod kitalálni, de rádül az emberekre. És ez egy tárgy. Évente 13 ember.
2: Szekrény.
3: Nem.
4: Lakásban való tárgy, munkahelyi, garázs.
3: Na, munkahelyen van.
2: Munkahelyen van. Üdítő automata.
3: Így van.
4: De jó vagy. Öcsém.
2: Hogy dő rá az üdítő automata?
3: Hát meg gondolom rázzák.
4: De tényleg.
2: És mennyi annak meg így évente?
4: 13 ember.
3: Tehát még így is több, mint a cápa támadás.
2: Egyébként figyelj, nem tudsz, tehát nem tudsz alóla kiugrani. Figyelj, az a teljes súlyával el tudom képzelni egyébként. Simán. Ezt adom.
3: Játsszuk el, hogy én automata vagyok?
2: Megráznak a sznikert.
3: Az a vezető hír lenne.
4: Ha adsz sznikert, akkor rádöl.
3: Rászkoszter sznikert, az osabú bár.
2: Igen, nagyon nyomta Sebestyén Balázs. Egy zéró kolát meg egy sznikert nagyon bevernék. Meg is ráznak, ha kell, de nem reggeliztem. Cukorsokot akarok.
3: És olyan éhes vagyok, de most kibírjuk, Balázs, kibírjuk. Jó, na, és, én azt valami...
2: és a fegyver nincs ott, hogy gyerekek fegyverrel lelőik
3: egymást.
2: Nem értünk
3: a végén, most kategóriák szerint adunk. Jó. Van még egy olyan, amit nagyon gyakran olvasunk az interneteken, hogy szelfizésben mennyien halnak meg évente.
2: Azt szerintem az egy nagy szám. Lezuhan, leesik, kiesik az ablakon, jön a vonat.
3: Igen, szerintem az van abban is, hogy sokkal nagyobb a, ugye, tehát a hype-ja, mert ugye ezek általában influencerek. Vagy, tehát
2: igen, én azt mondom, hogy 5 000-en.
3: Á, nem.
4: Több?
3: Kevesebb.
4: 500-an.
3: Annál is kell, 50-en.
2: 50-en halnak meg úgy, hogy szelfiznek.
3: De ez most így nem volt jó, nem tudnátok alábecsülni? Még egyszer.
4: Jó, szerintem 4.
2: 3-an.
4: 4.
3: Szerintem soha senki még. Várjátok csak 50-en. Élete 50-en halnak meg szelfizésben.
2: De mit kell azért bevállalnod? Vízeszés szélére? Persze, szikla
4: tudod,
2: szélére?
4: Szikla szél, volt, pár hónappal ezelőtt is volt ilyen eset. Hogy még kijebb megyek, júj, de szép lesz. Oh,
2: de lesz egy képed, ahol az életedet kockáztatod, ahol senki nem látja, hogy ez mennyire veszélyesen készült. Mi az Istennek már? Mit bizonyítasz azzal, hogy te oda kimászolti azt, értitek? A szikla szélére, a vonatsínre.
3: Úgyhogy éjjel már bármit meg tudsz csinálni.
2: Egyrészt éjjel a kettő, hogy 2 méterrel arrébb nagyjából nem adja ugyanazt.
4: Igen. Ja, hát nem látszik rajta,
2: semmi
4: hogy mennyire
2: nem látszik rajta. Semmi
3: de
2: nem látszik rajta.
3: Ott van még a közlekedés, ugye, amit a legjobban félünk dolgok például, hogy autóba esett.
2: Autóba esett szerintem az egy nagy szám.
3: Az brutális szám.
2: Az brutális szám, brutális. Az mondjuk azt mondom, hogy 3 millió. Éves szinten mindenhol. Ázsia, Afrika, Amerika.
3: Világszerte 1,3 millió halál per év.
2: Ó, nem lőttem mellé 3 milliót, mondtam. Aha,
3: de
2: az sok.
3: Háromszor mellé lőttél, de hogy, hogy 1,3 millió, igen. Viszont, hogyha összehasonlítjuk a kókusszal, akkor még mindig ugye hát sokkal veszélyesebb autót vezetni, mint az, hogy rátámad egy pálmafa. Igen.
2: Na, de nagyobb mennyiség is vezet autót azért. Tehát, hogy...
3: És van még egy dolog, amiben 5000 meghalnak évente.
2: Na várjál, de nem mondd el. Blőd.
4: Közközelítést valami.
2: Lakás, munkahely, szabadban tevékenység.
3: Olyan tevékenység, amit minden nap végzünk, és nem lehet nem végezni.
4: WC-zés.
2: Minden nap viszünk. Nem, megfulladnak, félrenyelnek.
3: Így van.
2: Hey!
3: Balázs, öcsém, ez teljesen most már idegesítő, vagy AI, vagy mi van?
2: Félrenyelnek. Mit tesznek?
3: Fulladás közben, evés közben 5000 halnak meg. Csak az USA-ban.
2: Azt el tudom képzelni. Azt el tudom képzelni.
4: Nem tanítják a Heimlich-féle műfogást
3: hát,
4: nekik?
3: Egyedül vagy, akkor nagyon nehéz.
4: Az igaz.
3: Ez, de már én láttam, hogy árulnak a neten, hogy magadat meg tudod heimlichelni egy ilyen pumpát, egy ilyen, olyan, mint egy csőgörény, csak a torkodnak.
4: Nagyon jó kérdés a hallgatótól, hogy szex közben hányan halnak.
2: Tényleg, egyébként biztos, hogy nincs, van haláleset szex közben.
3: Megkérdezem a ChatGPT-t.
2: Egy pár százan biztos. Okay. Tehát, hogy,
4: megáll a szíved.
2: Rátör az asszony, agyon ver.
4: Rádesik az urad.
2: Rádesik az urad, hátulról az asszony agyon ver, mert belép a szobába, és a szeretőddel vagy ott. Biztos, hogy nagyon nehezen tűri. Szerintem az is százas nagyságrend. Na.
3: Évente 100 kötője 300 haláleset köthető közvetlenül a szexuális
2: aktivitáshoz. Statisztikai hivatalt kéne nyitnom. Láttad a százat, de voltam is 100 és 300.
3: Ezeknek az öme szív- és érrendszeri esemény, főleg 47 éveseknél.
2: Nekem kevés az aztán. Főleg 47 éveseknél, bocsánat, 48.
3: Igen, főleg 48, rosszul láttad is.
2: De várjál. Tehát csak 100-an halnak meg, úgyhogy nem mondta, hogy nem kap sztrókot, nem kap szívinfarktust, nincs egy agyvérzése, a heves pucs, az kevés.
3: Hogy azok halnak meg a szexben, akik hosszú ideig nem voltak előtte aktívak, tehát hozzájutnak a mézescsuporhoz, azt rögtön elszabadul velük a mindenek. A másik, akinek nagyon nagy fizikai megterhelés jelent, és külső kapcsolat során.
2: Tudod miért? Hát megtolja a Viagrát. Azonnal szétszétolja a kamagra, Viagra, mindent betol, teljesíteni akar, és megáll a szíve. Egyébként azt gondolom, ez egy szép halál.
3: Igen, azt extra érzem,
4: hát csak úgy, hogy nem
3: nyomás.
4: Otthon vagy, tudod, ki hívja föl az asszonyt, hogy hát
3: hát a legjobb barátnője.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: számolja kreditet? Hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Random telefon számot generálunk, jó? Legyen jó. Akkor ez így, random számot generálunk, és akkor megnézzük. Ugye ezt nagyjából a választások környékén vetettük el, vagy én nem is tudom, önkormányzati választások egy éve, két éve, amikor mindenkit hülye hívogattak magán számokról, és senki nem vette föl, mindenki undok volt, mindenki ránk rakta, mert akkor ment ugye a kampány, és rájöttünk, hogy meghalt a rovat, mert hogy nem veszik föl, mert annyira elegük van abból, hogy szavazzál ide, meg oda, meg amoda, meg ilyen egyéni képviselő, meg ilyen képviselő, hogy nem veszik föl az emberek a telefonszámot. Csak ezt a rovatot valahogy eltemettük. De mindig visszajön, és nagyon szerették a hallgatók, ugye, hogy random felhívunk telefonszámokat, és elkezdünk beszélgetni emberek, hogy hogy van, mit csinál, hogy telik a reggel, ki undok, ki nem beszél velünk, ki lerakja, ki kedves. És nagyon nagy találataink voltak. Megnézzük, hogy működik-e még ez a rovat. 50-es férfi, visszafogott szűz Robert. Tippeljetek, mondjatok tippet.
2: Fiatal csaj.
1: Fiatal csaj.
3: Erős Antónia.
1: Nem, Robi lesz 50-es.
4: Igen, tessék.
3: Jó reggelt! Sebestyén Balázs vagyok.
1: Jó reggelt!
3: Pedig Rákóczi
1: Jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs vagyok, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Hello, hogy hívnak? Ciao.
4: Borsos Áron.
1: Borsos Áron? Ez most valami vicc, vagy hűlsz?
4: Nem.
1: Hát ma már minden Borsos Áron van.
4: Hát, na jó.
1: Hát, szegény, ezt hányszor hallottad.
2: Áron, nagyon fontos kérdés, mert fogadásunk van rá, hogy hány éves vagy, úgy körülbelül.
4: 33.
1: Ismert bennünket? Rádió 1-től vagyunk, Sebestyén Balázsék.
4: Igen.
1: Akkor ismered a műsor, tudod, hogy miről szól, random hívogatunk embereket, ahogy vagy magyarban, hogy ki hogy van, mit csinál, csak hogy mivel telik a reggele. Mit csinálsz Áron ma reggel, vagy hogy telik a reggeled?
4: Még most ébredtem, nem olyan elég.
1: Ez úgy hallatszik egyébként, ugye, a kisugárzásodon. Mivel foglalkozol?
4: Gyárban dolgozok.
1: Borsos Áron dolgozol? Na jó, adjuk el.
2: Szerintem nem.
1: És úgy egyébként kedvileg, hangulatilag egy 1-től 5-ös lévő skálán hova tennéd magad?
4: 5-ös.
1: Na igen, hallatszik a hangodon. Oké, Áron, hát akkor örülünk, hogy talisztunk. Azt mondják, hogy közbeszerzési koordinátor vagy, Borsos Áron. Köszi, akkor vigyázz magadra, jó munkát!
4: Köszi, Hali!
1: Jó, én azt mondom, hogy nő.
2: Igen.
1: Várj, meg kell hallanom a csöngést. Én a csöngést...
3: Ő még nem döntött el.
1: 50-es nő, visszafogott Judit, könyvelő, és kicsit visszafogott... Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Kezdjük sokkal, jó reggelt! Balázsék vagyunk egy rádióműsorból. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc. Kivel beszélünk? Segítene nekünk egy kicsit.
5: Eszter.
1: Eszter!
3: Fiatalos hangja van.
1: Ismered a műsort, Eszter?
5: Persze.
1: Az nagyon jó. Azt, ha ismered a műsort, akkor tudod, milyen rovat ez. Random fölhívunk embereket, hogy hogy vannak, hogy vagy magyar, mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Van ránk fél percet?
5: Van, persze.
1: Az el is telt, közé. De hogy mivel foglalkozol, mit csinálsz?
5: Orvos látogató vagyok.
2: Jó, ide jó.
1: Beteg orvosokat látogatsz, vagy ez mit
5: jelent? Igen.
1: Mit jelent az orvos látogató, mit csinálsz pontosan?
5: Hát egy gyógyszercégnél dolgozom, és gyógyszereket promotálok orvosoknak.
1: Pasi, szerelem, férje, láthatáron, család, gyermek még egyelőre várat magára?
5: Az még várat, igen.
1: De hogy akkor szingli lét van tulajdonképpen?
5: Hát az nem teljesen, de valami.
3: Az egészségügy, az nagyon fontos. Gondoskodjunk a saját egészségünkről.
1: Igen. Ma is mész orvost látogatni?
5: Megyek, igen.
1: Puszi, akkor jó munkát, és köszi, hogy beszéltünk.
2: Sziasztok!
1: Ciao! Hello! Figyel?
2: Úgy lesz szemed?
1: Férfi, méhangú, kicsit morózus, nem akar beszélni, de begyúrom, a végén megint kiderül, hogy jó fej vagyok.
3: Balázs, hiányzik az apukát?
5: Halló, tettek!
1: Mondom én. Jó reggelt, halló! Balázsék vagyunk, egy reggeli rádióműsor. Zavarhatunk egy pillanatra.
6: Na ne szórakozzatok!
3: Nem szórakozni, zavarni akarunk.
1: Így van, mi hogy hívnak? Beszélsz velünk egy percet? Szia!
6: Szia, de ez valami automata?
2: Nem automata, mi nem vagyunk automaták, a Laci generálta abszolút a hívást.
1: Abszolút nem automaták vagyunk, élő adásban vagy egy reggeli rádióműsorban, ahol van egy olyan rovatunk, hogy teljesen random, felhívunk embereket, nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy van, mit csinál, hogy telik a nyara a hétvégé, aztán vagy beszél velünk, vagy nem, vagy kedves, vagy nem, de megnézzük, hogy van a magyar.
6: A fürdőkádban állok, és borotválom a
2: lábam.
1: Wow! Na, csak meg egy pillanatra. Hogy hívnak?
5: Zsuzsi.
1: Zsuzsi, és te fölveszed borotválás közben a telefont, hogy ki az,
5: aki
1: hív.
5: Igen, azt hittem, a pasim hív, és mi a francnak hív.
3: Készül már a lábad, Zsuzsi?
1: Igen, tudja, hogy készülőd. Na és hova lesz? Mi lesz?
2: A hosszú hétvége.
1: Hogy borotválás van.
5: Ja, nem, csak a szokásos ilyen generál.
3: Nagyon tetszik a szóhasználatod, mert ez a pasi, ez egy olyan ritka szóhasználat, és mindenki páromnak meg ilyen mindenféle nyomorult néven hívja a pasiát, és ehhez képest ez egy ilyen szabados.
1: Igen, hogy a pasi, ez önbevállalós.
2: Nem éltek, és akkor nem éltek együtt a pasiddal?
5: De képzeld el, de.
2: Ja, csak ő már kiment dolgozni.
5: Igen, és meg én.
1: Közben ne hagyd abba a borotválást, tehát csináld nyugodtan.
3: És le tudnál úgy borotválkozni, hogy halljuk, ahogy serceg.
1: Beelengedünk akkor, jó?
5: Köszönöm.
1: Örülök, hogy beszéltünk.
5: Köszönöm, hát meglepett, megtettetek, tök jó.
1: Puszi, köszi, ciao. Hello, hello, ciao, ciao, ciao.
2: Hello, hello.
1: Jó? Oké. Lajos férfi, méhangú.
2: Aha.
1: 60-as.
2: Jó.
7: Hello.
2: Na, hello.
1: Szia.
7: Hello.
1: Mizu. Jó reggelt, hello, mi egy rádióműsor vagyunk. Balázsék című műsorból. Zavarhatunk egy pillanatra? Van egy rovatunk, ahol rácsörgünk ismeretlen emberekre, csak hogy mit csinálnak, mi van velük, hogy vannak. Tudunk-e veled beszélni egy percet erről?
7: Persze, igen.
1: Hogy hívnak? Szia!
7: Én Judit vagyok.
1: Judit, mikor Judit. Kaptunk el éppen? Miben vagy éppen? Hogy kaptunk el?
7: Éppen dolgozom. Tiszakóródon a konyhán vagyok élelmezésvezető.
1: Tiszakóródon a konyhán élelmezésvezető.
2: Mi lesz a mai menü?
7: Mi lesz a mai menü? Brokkoli krémleves és bolonyai spagetti.
1: Ez jó.
2: Megeszik a gyerekek a brokkoli krémlevest?
7: Muszáj neki.
2: Ja, hogy nem kaptak
3: addig nem mehet neki.
2: Kus van, kisfiam, hagy éjjel maradsz, vagy hazavél.
1: De gyerekeknek? Tehát a csuli valamilyen közétkeztetés? Vagy ilyen...
7: Igen, aha. igen. Közétkeztetés van, óvoda és van idősek otthona.
1: Azt a mindegy, és akkor ilyen nagy tornacipőbe vagy 63-as bicepszel, új nélküli ilyen kis
3: mellékében.
7: Nem. Én civilben vagyok.
1: Ja, civilben
2: vagy. Ő nem konyhás néni, ő a vezetője. Tehát ő számolgatja a kis arányokat, mi mennyi.
1: Uh-huh. És mit mondtál, mi a keresztneved? Bocsánat, mit mondtál?
7: Juditre
1: tippeltem az előbb, hogy lesz egy Juditunk is. Jó, hát szereted a munkádat, nem? Mondhatni?
7: Persze, igen.
3: Uh-huh. És volt már, hogy találtatok valami izgalmas dolgot a menzai ételben?
7: Nem, arról még, abban még soha nem volt ilyen.
3: Semmi, egy bugócsiga, egy nem tudom, egy...
7: Nem.
3: És fél szemöldök, semmi.
7: Nem.
1: És aranyosak a kis murkó?
7: Arra nagyon vigyáznak a konyhásaim, hogy ne legyen benne.
1: Helyes. Aranyosak a gyerekek? Kedvesek? Normálisak?
7: Persze, nagyon cukik, igen.
1: De jó.
3: Ez kicsit ilyen irányosan.
1: Igen. Hát van ilyen is, meg olyan is, azért egy csuliból előfordul minden.
3: Került már gyerek a gulyás levesbe?
1: Igen. Mit terveztek nyára, mit csinálsz? Mentek valahova, utazol, Balaton lesz, nem lesz semmi, mi a terv?
7: Hát tervezünk, de még nincs úti cél. Én szeretnék belföldön, párom külföldön, meglátjuk, még nincs le.
1: Gyermekek vannak, kirepültek, nincsenek?
7: Vannak kettő fiú, nem repültek még ki, a Mama Hotelt szeretik, de 20 éves, 15 éves, úgyhogy ennyi.
1: Mama Hotelben vannak, hát az még ott
2: és
1: még...
2: És a mama is szereti ezt,
1: annyi idősen még ott illik lenni, igen, az még azért nem akkora baj, még ott suli van, meg minden. Addig még legyenek otthon, az a jó.
7: Igen, még egyetemista, meg középiskolás, úgyhogy még tanulnak, úgyhogy még jó helyen vannak.
2: Mi lesz a nagyból?
7: Pénzügy számvitel szakra jár a Debreceni Egyetemre.
1: Na.
7: Most van a vizsgaidő, a kellős közepén.
1: Menő.
3: Majd jöhet a Campus Fesztivál a végén.
1: Aztán megy fesztiválozni. Jól van, nagyon örülünk neked, akkor mondhatni, hogy igen, ma jó arányjal zárjuk. Te is akkor jobb kedvedben kaptuk el, szereted a munkát, tervezgeted.
7: Persze. Meglepődtem, mert azt hittem a polgármester asszony hív, mert hasonlít a telefonszám.
1: Ha meglepődtem, hogy szokott hívogatni. Polgármester asszonynak olyan férfias hangja volt, hogy beleszólt a rádióból.
3: És miért szokott téged hívogatni a polgármester?
7: Mert a barátnőm.
1: Jó is az, jó is az.
3: És grenadimmal, hogy tegyél félre nekem, légy szíves.
1: Jó is az. Jól van, nagyon örültünk. Vigyázz magadra, akkor jó munkát, gyerekeket sokat.
7: Oké, rendben, szép napot nektek. Sziasztok, hello.
1: Itt valami gyanús, gyerekek.
2: Mi van itt?
1: Itt valami gyanús.
3: Látjátok, én
1: itt mindenki
3: érzem.
1: Jó kedvű, itt valami...
2: Aki
1: itt valami
2: fölvette, az ma vitte.
1: Osztogatás van, vagy fosztogatás.
3: Meghallottad a korrupciót, hogy a polgármester a konyhás főnökkel?
2: Könnyű
3: a markába tartani az
1: de
3: embereket.
1: De mondtam, hogy lesz egy 50-es Juditunk. Bocsánat. Kettővel előtte megmondtam, hogy Judit 50-es. Judit 50-es, bemondtam a Judit 50-es. Karcsi, fiatal.
2: Laci és 30-as.
1: Laci 30-as. Ibolya néni 70-es, kicsit idős, nagyon kedves, mosolyós hangú.
3: Engem hívtok.
1: Nekem túl sok a pozitív ember. Nem szeretem ezt a rovatot.
2: Itt a vége.
1: Nem veszi fel, hívunk más. Gyanúsít, valami gyanús, gyerekek. Nem volt rossz kedvű ember. Szegény az első idős, olyan kedves
2: volt. Hát ő beteg volt.
1: Nagyon beteg volt, de hogy nem volt rossz kedvű ember. Nem volt, mindenki dolgozik. Ez az ország más lett, mióta elkezdtünk telefonálgatni.
3: Péntek van.
2: Mindjárt jön a fizu.
3: Mindjárt jön a fizu.
2: Ezek.
3: Mindjárt nyári szünet lesz.
1: Igen, nem tudsz most rosszba keveredni. Egyszerűen olyan a vibe, hogy nem tudsz rosszba keveredni. Halló, jó reggel. Gyors volt. Jó reggelt.
8: Jó reggelt.
1: Kezdj sokkal, jó reggelt. Mi Balázsék vagyunk, egy rádióműsor Budapestről, és itt van még a Rákóczi Ferenc, meg a Ráskó Eszter is. Beszéltünk. Jó reggelt. Zavarhatjuk egy pillanatra, csokolom?
8: Igen.
1: Egy keresztnevet szeretnénk kérni.
8: Andrea.
1: Andrea, kezdj csokolom. Élőadásban tetszik lenni egy rádióműsorban. Andrea, és csak így random hívunk embereket, hogy ki hogy van, hogy érzi magát, nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, meg hogy kit találunk, és Andrea vette fel a telefont.
8: Igen.
1: Ez egy megalapítás volt, nem volt kérdés. Mit tetszik csinálni, Andrea?
8: Hát most éppen tévét nézek, és reggelizéshez készülődök.
1: No, akkor ez egy ilyen kis kellemes, nyugodt reggel.
8: Igen.
1: Merre van a hely, amerre Andrea van ott, ahol a hely van?
8: Zalaegerszegen lakom.
1: Zalaegerszegen.
2: Szeretem.
3: De szerintem, Andrea, amúgy... Andrea, hány éves vagy? Én megkérdezem tőled. Így, tegezősben.
8: 56.
1: Hát akkor tegeződjünk, én akkor bocsánat.
8: Akkor igen.
2: Egy idősek vagyunk, már velem.
1: Dolgozol, mit csinálsz, mivel telik a nap, hogy indul ez a péntek?
8: Még dolgozom, igen, júliusig, és nyugdíjas leszek utána. És most ma éppen éjszakára fogok menni, mert nővérként dolgozom egy idősek otthonában.
1: Az milyen?
2: Az nagyon szép.
1: Milyen munka. Szép hivatás, igen nincs nagyon megbecsülve, de milyen szép hivatás. Ja, és akkor ilyenkor éjszakás vagy, tehát akkor van egy napot kicsit pihenni, rákészülni, otthon lenni.
8: Igen.
1: Mióta?
8: Takarítás, főzés.
1: Takarítás.
3: Nagyon régóta szerettük volna megkérdezni, hogy az idősökre, ugye terjengenek ezek a pletykák, hogy azért ő meghuncutak így az intézetekben, hogy mennyire tud ezt megerősíteni?
1: Van-e huncutkodás arra felé?
3: Van huncut idősek vannak ott arra fele?
8: Az idősek között?
3: Igen.
8: Most ez pontosan...
2: Ez arra gondolt.
3: Hogy megye még a párkeresés, megye még a kokettálás, a flörti kérdés.
8: Szerelem az van, hát az sportolat szerintem.
1: Azt a mindenit. És mit néztél most a tévében? Milyen műsor szólt éppen, vagy mi ment, amikor hívtunk?
8: A Mokkát néztem a TV2-n.
1: Egy jó kis Mokka. Egy kis időjárás jelentéssel. Az jó kis vegyes, nem? Ott mindenféle vendég bejön, beszélnek róla, hogy rá lehet tekinteni arra, hogy mi történik. Hétvégén pedig lazítás, vagy ma hétvégén is munka?
8: Hétvégén itthon leszek most, mert holnap reggel fogok hazajönni, és elmegyünk egy gyereknapra unokáimmal, fiammal, menyemmel.
1: Jaj, de jó!
2: Szupi!
1: Tehát akkor ez egy ilyen nagy családi.
8: Igen.
1: De
8: nővérem is kell, úgyhogy ez egy ilyen nagy családi.
1: Nagyon jó. Jól van, nagyon jó családozás, neked örülünk, hogy beszéltünk. A jobb kedvek közé, vagy jó kedvek közé sorolunk téged, és már gyanús. Mindenki jó kedvű, mindenki mosolyog. Itt valami nagy dolog történik. Köszönjük, puszi, vigyázz magadra, jó munkát estére, csokoltatjuk az időseket.
8: Köszönöm.
1: Ciao, szia, köszönjük. Hello. Gyerekek!
2: Ez most már mindennek a tetején.
1: Na, ez most már gyanús.
2: Hogy még ő? Zalaegerszegen van, jól érted?
1: Ez az ország jól érzi magát.
3: Addig mi van nem itt? Nyugszunk, amíg nem találunk valakit, aki rossz kedve van.
1: Jöjjön már.
2: Ha kell, akkor 10-ig telefonálunk.
1: Igen. Tényleg, ez az ország nem az, mint két hónapja. Nem két, most már régen, amely éve abba hagytuk ezt a rovatot.
2: Dehogy is, egy fél éve még volt szerintem.
1: Hát nagyon megy az idő. Zsolt, 52 éves, kicsit morózus, de feloldom.
2: 25 éves férfi, Ildikó.
3: Jó, egy 7 éves kis fiú.
9: Igen, tetszik.
1: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
9: Jó reggelt.
1: Ó, csokolom, kezi csokolom. Zavaratunk egy pillanatra, egy élő rádió műsorból telefonálunk, a Balázsék című műsor.
9: Jaj, dolgozók, nem tudok beszélni. Fegyelmit kapok, ha meglátják.
1: Akkor csak azt esetleg, hogy jól tetszik lenni, vagy nem? Jó kedve van?
9: Én jó vagyok.
1: Egy keresztnevet tetszik mondani?
9: Tessék?
1: Keresztnevet.
9: Erika.
1: Erika, aki jókedvű. Jól van, Erika, akkor jó munkát kívánunk. Csokolom, puszi.
9: Köszönöm, Vika.
1: Csokolom, Erika. A legnagyobb beszélgetésünk lett volna, csak nem akartam nyúzni, benne
3: lett volna, tudtam volna billenteni.
1: Igen, nem lehet fölvenni, de tudtam volna még húzni. Erikát be lehetett volna gyúrni, de nem akartam neki rosszat. Lágyul a szívem, 10 éve még simán berántom egy fél órás beszélgetésre.
3: De milyen élet volt Erikával?
1: Erika nagyon
3: nem
1: nagy volt.
3: Tele volt mojóval.
1: Erika nagyon nagy volt. Erikával jót mentünk volna.
3: Erika valószínűleg közmunkás.
1: Azt nem tudom. Hát ne, ott nem figyelik őket nagyon.
2: Nem, ízi volt, gépsor, hátul zakatolt.
3: Zakatolt a gépsor?
2: Aha.
1: Lajos.
3: Milyen szigor? Mit kell így bánni Erikával? Szabadítsuk ki Erikát!
1: Lajos, alkoholista, depressziós, de tőlünk jókedvű lesz.
3: Én reggel találkoztam a jókedvűt.
2: Ha bevettem már, akkor megvan.
1: Nagyon iszik, nagyon mély a hangja, de jókedvű lesz.
10: Halló.
1: Halló, jó reggel.
10: Jó reggel.
1: Jó reggelt kívánunk. Egy élő rádió műsorból telefonálunk. Egy keresztnevet kaphatunk-e?
10: Kálmán.
1: Kálmán, jó reggelt! Zavarhatjuk egy pillanatra, Kálmán? Néhány kérdést tennénk föl, random felhívunk embereket, nem tudjuk, ki van a másik oldalon, csak megkérdezzük, hogy hogy van ma reggel. Ebből leszűrjük az ország állapotát.
10: Hát én szuperúg vagyok.
1: Na,
10: hogy
1: na!
10: Készülök reggelizni.
1: Reggelizni készül, Kálmán.
2: Tojás rántotta lesz, fogadjuk.
1: Kolbásszal.
10: Nem.
1: Bundás
10: kenyér. Hát olyan... Nem.
2: Müzli.
10: Teljes kávé, vajas kenyérre.
1: Oh, teljes kávé, vajas kenyér. Hol kaptuk, klasszikus. Hol kaptuk el, Kálmán? Melyik országrész? Abban segít nekünk?
10: Borsod.
1: Borsod.
10: Zemplén inkább.
1: Zemplén. Tegeződtetünk? Én bocsánat, én mindenkit így magázom, de tegeződtetünk?
10: Persze, nyugodtan.
1: Na, és akkor egy reggeli, mi a mai program? Megkérdezhetjük? Munka, pihenés, nyugdíj?
10: Hát nem, én nyugdíjas vagyok, és most majd megyek le egy házhoz, ellátom a jószágokat, és

0: ez már marad is.
1: Mi lett a többivel? Hát tovább mentek? Vagy?
0: Tettünk kést a nyakukra.
1: Kés került a nyakukra. És a kettő hogy úszta meg? Szimpatikus? Vagy megszeretted?
0: Az egyik az nagyon öreg, már körülbelül 10-12 éves körül lehet, annak már majd békésen elhúny.
1: Ó, akkor
0: a másik meg gyönyörűen tojt, mikor vágásra került sor, és így megfegyelmeztünk
1: meg. Jaj, de jó, szép tojásokat hozott.
2: Kidolgozta magát a halálmarkából.
0: Most is toj, igen, minden nap van két tojás.
1: De jó. Az igen. Na és milyenek a nyugdíjas évek? Jó, egyébként kis állattartás, kis csirke, kis macska, mivel telik?
0: Persze. Hát így, ilyen. Mindig elfoglalom magam, hogy ne unatkozzak.
1: Hogy legyen valami kis teendő, vagy legyen egy kis foglalatosság.
0: Igen, meg sétálgassak, biciklizek, ilyesmi.
1: De már egyedül telnek a nyugdíjas évek? Nincs már senki?
0: De párom van, meg gyerekek, unokák.
1: Ó, hát akkor azért, itt van munka is, meg jönnek, meg akkor van család, meg szeretet.
0: Így van. És most már Szerte-Széllyel vagyunk. Az egyik Debrecenben, a másik Pesten, a harmadik még itt van.
1: De jó, de hát akkor még jönnek a gyerekek meg az unokák. De úgy hangulatilag akkor jól vagy, meg úgy minden rendben van, úgy azt hallom.
0: Persze, én nem panaszkodok amúgy se.
1: Kálmán, de örülök, hogy találkozunk. Beszélnénk még, csak nekünk mennünk kell, de nagyon örülünk. És ma megállapítatjuk, akivel beszéltünk, jó kedvű volt, és pozitív, és már gyanúsan vidám.
0: Köszönöm az érdeklődést.
1: Köszönjük. Szia Kálmán, vigyázz magadra. Ciao.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerekcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
12: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1.
0: Rádió 1.
13: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
2: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Ma csináljuk is
3: jó,
2: meg.
3: Jó, csináljuk meg, ez jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 évesen tudtam meg, hogy a songuku pinca, a sonka gomba kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka gomba kukorica. Hát tudtam!
4: És mindenki azt mondta, hogy persze.
3: Hát 6 éves korom óta tudom.
2: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
3: Tényleg?
4: Hát az érdeklődési körödnek megfelelően. Az a belső,
2: belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség ugye meg az a meghittségnek a szinonimája.
3: Igen,
2: és ezt rendszeresen nagy... máshogy használtam.
3: Én nekem most olyan például, én ezt sem tudtam, ez a faros lemez, nem faros lemez.
4: Miért arra gondolod, hogy az faros?
3: Na, ez például nekem, ez faros.
2: Jó, ne hát picsálj annak a faros lemeznek.
3: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez, tehát rost.
4: Fa rostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
2: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
3: Figyelj.
4: Volt új kígyóson farost lemez.
3: És 48 évesen kell megtudnom ezt is.
4: Hogy nem faros.
3: Simán, mindig, hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát én sosem hallottam a téta végé, hogy faros lemez. Én azt nem tudtam.
4: Hol a fara a lemeznek?
3: Ez egy jó, persze gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem volt.
2: Faros lemez.
3: Egy faros lemez tettem oda, de az nem teljesen nem volt. Nekem ez tök új.
2: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írják, és szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
4: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
3: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag. K-val mondom.
2: Igen, de nem, mert az G-vel van.
3: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az Assisi Szent Ferencről az Assisi Szent Ferencig.
2: Vagy a tejhatalom.
3: Tejhatalom.
2: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
3: És ezt úgy, úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
2: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
3: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
2: tejhatalom.
4: Igen, tehát mondja így, hogy tejhatalom.
3: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidített tejhatalom, ugye, az így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok, most kőhalomnak értettem, és mondtam.
2: És azt, hogy a szamár az nem Máhás, hanem Málnás. Málnás szamár.
3: Málnás szamárnak gondoltak
2: sokan? Megjött a Málnás szamár. Ez mi?
4: Igen. Ő hozta a Málnát?
3: Igen.
4: Sok Málnát.
3: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a Kampó helyett a Kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a Kampó a helyes. Kampó.
4: Kampó.
3: Kampó.
2: A Kampó.
3: A kis Kampó. Egy kis tibeti szerzet. Ez a kis rimpocsa, a kis Kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos, igen.
4: Akkor a klasszikus gyerekek a Rükverc, Lükverc.
3: Lükvert,
4: Lükvert.
2: Nem is értesz, hogy miért nem el van a kocsiban?
4: Ugye? Hogy Lükvert, mi az Isten az
3: Lükvert, az Lükvert. Igen, tényleg. Lükvert, Lükvert. Sokan mondták Lükvert. Így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicil labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztelyem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban, csak bújjatok rajta helyett, csabújjatok rajta.
4: Csabújjatok?
3: Felnőttként tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a távpénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem...
4: Táppénz.
3: Hát az táppénz.
4: Táp.
3: Mert az táppénz. Mert ő most, akkor most is rosszul jelzem.
4: Nem,
3: mert
4: akkor
3: az...
4: távpénznek mondtad, de az táppénz.
3: Én nem, ő azt írja, hogy én a távpénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
2: Érted? Tápnak ilyen.
3: De hogy táp... De nem,
2: T-A-P.
4: Pénz. Igen, de akkor nem lehet T-A-V, hogy távolmaradási.
2: Távolmaradási pénz. Tehát máshogy, de nem lehetett értelme szót. Nem mondtad,
3: ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá pénz.
4: De nem, mert két tével írok.
2: Két
4: táp
2: P. Pénz. Távolmaradási.
3: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalmi biztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
2: Igen, igen.
3: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett kodálykörön, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodálykörön. Na, azt tudtam.
2: Tetsz halott helyett teszt halott.
4: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen?
2: Teszt halott.
3: Igen, igen, az is nagyon jó. Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
4: Kicsi a bocs?
3: De és egy kicsi, az stimmel. Kicsi a bocs, de erős.
4: Bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
3: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülit boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
2: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
3: Nem posztraumás.
2: Leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőség, és nagybetűkkel rajta volt, hogy Bújék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
3: Bújék?
2: Bújék, tehát mint lakatosék. Sebestyénék.
4: Ja, hogy őket így hívják, hogy
3: tehát a bújékra.
2: Hogy ott volt egy család ült, és család ült, egy kanapén mosolyogtak, és feléjük volt írva, hogy bújék.
3: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a bú család van.
2: Nem láttam még ezt, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 évesen
3: vagyok. Igen, ez a bú család milyen érdekes. És kinek van ilyen vezetéknév, hogy bú?
2: Mert címlapon ez a néve, bújék.
3: Bújék. Vajon mit írnak a bújékról? Igen, hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való gyerekként nem tudtad.
2: Micsoda, az egy rövid, és hogy tölteni való.
3: A TV Paprika, jaj, de jó!
2: Tölteni való.
3: Tölteni való. Persze.
4: Mi tévében látott, vagy mi?
2: Hát mit tudom, hogy hülyék az emberek. Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
3: Valaki egy paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
4: Ez csak az
3: de örülök, ezt nem tudtad.
2: Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
3: Szerepel a tévében.
2: Hát nem a tévére gondoltam, azt mondja, hogy van hülyeség.
3: De örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
4: Na, azt mondja, mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
3: Kombinált.
4: Persze.
3: Aha, akkor az jó, ezt megijedtem, hogy ezt én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam.
4: Kombinált.
3: De az nem kombinált akkor.
4: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
3: Kombinált. Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosítottak, hogy ez fehér lomfia. Fehér fólia, fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
2: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
3: De az jó, de, az hátrébb az
4: jó,
3: agarakkal.
4: Jó mondod, csak az sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
3: Vidd arrébb az agarakat, igen. Attól megnyugszol.
4: Ezt rádúszítják az agarat, nem?
3: Ja, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
2: Figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Már a jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
3: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
4: Mi van?
3: Hát ez nagyon király. Mert öregebb lett, és bölcsebb is talán. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell, írja valaki.
2: Óriási.
3: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
2: És ez milyen cuki, aki azt írta, hogy ő azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
3: A liba baba.
4: Hát mert hogy a
3: de cuki,
4: baba,
3: ez tök kedves.
2: A liba, igen. És a 40 rabló.
3: A liba baba és a 40 rabló.
2: Remélem, a liba babát nem raboltál a 40 rabló a végén.
3: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
4: Ideki.
3: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csiga háza sose éget le.
4: Há persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
3: beszarás.
4: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
3: Meg volt ez neked?
2: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
3: De igen, ugye, hogy nagy, nagyot üt?
2: Igen, ez is nagyon üt.
3: Ég a házad ideki.
2: Igen.
3: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
2: Ez költészet.
3: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
2: Nem hazudik.
3: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész, nem, ezt nem bírják feldolgozni.
4: Jó, és a Paliban vagyunk?
2: Az Pariban vagyunk.
4: Hát persze.
3: És mondták így, hogy Paliban vagyunk?
4: Paliban vagyunk.
3: Jó, én a faros lemez után megint kussolok.
2: Ezt akartam mondani.
3: A TV Paprika meg a faros lemez után mi meghúzzuk magunkat. Tehát itt csőhülyék vagyunk.
4: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
3: Garambol,
4: igen,
3: G-vel?
4: Hogy nem karamboloz, a garambol.
3: Az de kemény.
2: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törpapa.
3: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
2: Tehát, hogy
3: nem.
2: Ez...
3: Micsoda?
2: Na, nem az egyszer? Van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
3: Ő nem tör papa.
2: Nem tör papa.
3: Ő nem tör papa.
2: Hanem törp apa.
3: Ne csinálj!
4: Nem, ő a törp, nem, az törp papa.
3: Az törp apa.
2: Mondom.
3: Törpapa. Törpapa. Várj, mondjuk ki. Törpapa. Törpapa. És most a másik. Törpapa.
2: Törp.
4: De nem mondod így, hogy törpapa.
3: Törpapa.
2: Törpapa.
3: Törpapa. Törpapa. Nem, az
2: de
3: papa.
2: Törpapa. Nem, kezdetek nem.
3: Ne szállj, de.
2: Törpapa.
3: Tedd be a Haumannak a hangját, vagy te hallgassuk, az törpapa.
2: Törpapa.
3: Nem törpapa.
2: Nem.
3: Ne csináld. Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
2: Most mit érünk ez a sok
3: imbe? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-ig vagy a Wikipedia-t valaki, ezt mondja, igen, hát ez durvább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
2: Jó, nekem végem van, hogy ezt kikapcsolom.
3: Sose tudtam, hogy kinyújtottam fel a csiga házát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életbe. Azt a, mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga elevenen elég, érted?
2: Lefagyott a Viberem.
3: Vége van. Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy íg a házad. Érted? Érted? Nem íg el a csiga.
2: Én is nem hiszem, hogy megtámadták.
3: Hát csiga, míg a gyerek íg a házad ideki.
4: Hívjunk tűzoltót, meg. Persze. Meg
2: de másképpen miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
3: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel az izével. Na mi van a törpapával?
4: Az törpapa.
2: Törpapa. Én nem hazudok ezt ide.
4: De honnan tudod ezt? Mert... Ki volt írva, hogy törpapa?
2: Oda van írva, ez a pozíciója és a rang.
3: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
2: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős, érted?
3: Érdekes. Hát
4: de törpapa. És nem lehet, hogy két P, tehát törpapa.
2: Nem két P, egy P. Törp apa.
3: És akkor az törpilla vagy törpilla?
4: Vagy törpilla.
2: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
3: Az biztos. Az őként nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
4: Na akkor mondom, hogy miért törp apa.
3: Törp, ugyanis, de melyiket mondod, törp papa.
4: Törp papa. Így van. Nem? Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen,
3: tehát
4: viszont.
2: Ez volt az érvelés. Ennyi, büszke voltál magadra.
4: Ennyi ez törpilla.
2: És nem az van, csak
4: ott van
2: nem...
4: a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
2: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
4: Nem törpolyáca, nem törpilla,
2: hanem olyáca. Összevonódik két
4: hát
2: szó,
4: ez az, hogy nem, hanem
2: és duplázódik törpolyáca. Benne. Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a más a hangzó.
4: Most szúrod szívem magad, csak mondom.
2: Miért?
4: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
2: a két
4: pé.
2: De minek?
4: Mert a törp...
3: Hasonulás
2: a
3: van.
2: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
4: Oké, a törp pillában is ez történt.
2: Igen, és akkor magad törp... ellen beszél, tesó.
4: És akkor a törp papában...
2: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, amit mondasz.
4: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa.
3: És akkor a törp...
4: Apa, érted?
3: Az akkor erős.
2: Törp erős.
4: Oké, és
2: de
4: a törp
2: nem teszi bele két szemet, de minek mondod, miért azt mondod, törp pilla?
4: Nem mondod, ugyanezért
2: ezért
4: nem mondod.
2: Ezért van, de ez a nyelvtan miatt
4: hát
2: van.
4: Hát de ezért nem mondod a törp papába
2: de
4: se.
2: De nála meg az van, más hangzó, magánhangzó követi, ez a törp ne, apa, törp, törp erős.
4: Papa,
2: akkor miért törp, törp perős?
4: Pilla.
2: Törp perős?
4: De az a törp pilla.
2: Törp perős.
3: Hát de most mi sem lehet perős.
4: Pilla, én sem tudnék számtalan szomorodni.
3: Az öreg perős.
2: A perőfalvára. De most amúgy nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
4: Nem megyek ellene. Mondom, de
3: jó, apa volt vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt a faros hát lemez is sem faros lemez, hanem faros.
4: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
3: Hát
4: egyrészt...
3: megdugta a törpillát, és lefialtod
4: hát
3: a száz törpillát.
4: Hát nem lehet a törpilla a lánya, hát egy ja. Nő nincs a közelbe.
3: Hát olyat is láttunk már. Hát most... ez egy csúnya családi fertőzés, mint
4: plusz
3: a kerti feminin.
4: Plusz ember, hát ez mit apázod, az egy papa.
2: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
3: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, addig
4: meg. Jó.
3: Hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés. Tehát, hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
2: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, hogy ez a végessége az életeken. Akkor lemaradtad a testedet.
3: Szeresd a testem, bébi, még le nem maratom. Még le nem maratom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
4: Jó, de jó.
3: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nils Orgazmban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Mártom Ludom. Mártom Márton Ludon. De hogy azt mondja, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
2: Álljunk meg egy pillanatra.
3: Várj, érvek, igen,
2: papa. Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra fordíts le, mert ugye most angolul, ugye a, mit mondtál, hogy papa Smurf?
3: Igen.
2: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, daddy-t vagy apukát.
3: Aha. Vagyis?
2: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
3: Törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
4: Nem, de nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
2: De miért nem az apukájuk?
4: Mert nem ő csinálta.
2: Tudod, mi a baj? Az a baj veled, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember.
3: Letebbent a törpillát, elmondom. Úgy megcsinálta, mint a húzat, és az meg lekialcált. Az egész mese egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
2: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törpillát.
3: És aztán nagyon elkapták.
2: Igen, de egy varázslat
4: és aztán húszpókot is.
3: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Hát az nagyon nagy duma. Egész gyerekkorában ezt hallhatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
2: De miért, mert benne a meggyek, nem azok a, azok a kémek?
3: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat, a ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
2: És akkor miről szól a dal? Miről szól a dal?
3: Leverlek, mint vaka poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Nagyon röhögtem, amikor a gyerekkorom ezt így énekeltem.
4: Szívott.
3: Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
4: Puha testű,
3: testű puha pesti éjszaka.
4: Az puha testű.
2: Puha testű éjszaka?
4: Puha pesti, igen.
2: Éjszaka, igen.
4: Nem tudtad. Nekem is puha testi.
2: Puha testű, testű éjszaka.
3: Nem, puha a puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti? Az puha,
2: puha
3: testű?
2: Esti éjszaka.
3: Nem, nem, az nem puha testű éjszaka.
2: A puha testű éjszaka nem lett?
4: Hát igen, hogy egy olyan túl
3: ilyen... Miért az puha esti éjszaka?
4: Hát szerintem is puha testű.
3: Ne szívassál már, az
4: puha testű. Éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan, olyan nagyon otthonos. Puha testű éjszaka.
2: De hogy lett puha testű?
4: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
2: De mit ír azt?
3: Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha testű. Hú, hallod, most már nem bírom ennyibe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelte. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakaként. Hát gyerekek. Szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
2: És valaki a pácsót, azt mindig egybeolvasta.
3: Igen, pácsó. Hát pácsó. Az, az a Ferinek is
4: az
3: a beceneve.
4: Persze.
2: Pácsónak
4: hívják. Igen, pácsó. Engem úgy kígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nitites pácsó.
3: Nitites pácsó, azért lett pácsó.
4: Hát persze, egybe volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
3: Érted?
4: Csak a hülyeség, ez ilyen nincs.
3: Azért csak a tévipaprika van, meg a faros lemez. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a songuku pizza. Érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok. De jó, távoli
2: jó.
3: Hang csak a gyász, mekkora nóta, atya Isten, ezt nagyon megért.
2: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be, forró beton vasalok. Távoli hang, csak
3: figyelj, ha valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala. Nagyon tehát az, az még a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon meleg.
2: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
3: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon. Na.
2: Amúgy de most az a DJ Pácsónak fognak hívni.
3: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
2: Térlek. A vonat nem vár.
3: A vonat nem vár.
4: Hát hiszen nincs rajta bástya,
3: hiszen
4: ugye?
3: Nem csinálják rajta lövészárkok bástyák.
2: De ez a vonat jó. Nem vár. De ez jó. A vonat nem vár. Elindult már.
3: Így van, a fagyi nem szőnyeg. Így van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágosodásait.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
11: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: reggeled.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1.
4: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
2: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon, bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
3: Kisiklott az életem.
2: Jó, igen. Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
3: Hol vagyok a listáról?
2: Örök fogyasztóként és...
4: A legnagyobb rajongóként.
3: Egy Matuzsálem.
2: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
3: Életműdíj, vagy nem tudom.
2: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt,
4: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
5: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
4: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval...
2: Ezek ATP.
4: Én azóta viszem.
2: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy hogy lehet ezeket tartani?
4: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor vele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
2: Jó,
4: és ebből lett egy nagy világsiker.
5: Nagy dolog ez. Márvány táblában van vésve a neved?
4: Nincs, ilyet még nem láttam.
5: Egy cukrászdában.
3: Egy csoki táblában vésték a nevét.
2: Igen. Albánok hányadikok lettek?
4: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
2: Ugye van ez az édes albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
4: nyilván teljesen más kategória.
2: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
4: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
2: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudomány ez is, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
4: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember
3: örülök,
4: vagyok.
3: Örülök, hogy megismerhettünk különben.
5: Nyugodtan tovább.
2: Te csak egy csak... Visszatért, hallottátok, visszatért.
4: Eszter kimászott a körtés dobozból.
2: Kolumbiai csokoládét hozol?
4: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
2: Nem,
4: ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
2: kell
4: ezért. Mit tud
2: a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
4: Igen, tehát mit tud? Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrészt egy van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
2: A kolumbiai fehér a csoki kérdezik, hogy
4: nem.
2: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
4: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
2: Csokoládé,
3: igen,
2: valaki.
3: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai csokoládé.
2: És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
4: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
2: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
4: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot, ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
3: de
4: viszont én ezt nagyon preferálnám.
3: Hogy ezért, hogy kiderüljek itt, milyen fából faragtak?
4: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
5: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
4: Akkor adnánk többet.
2: De voltok csalni, várjátok.
4: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészíti neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
2: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Így van. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett így a nagyi fagylaltjával.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
2: Hogy
4: oda meg kell
2: minden.
4: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vanília fagyire, most mondtam valamit, mert
2: nem
4: lehet, hogy
2: kihúzod
4: egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
2: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sósízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
4: Igen.
2: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
4: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
2: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
4: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
2: Mi most a specialitásod?
3: A rágógumi.
2: Most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
4: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
5: Unicorn is?
2: Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
4: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna például a fagyladot.
2: Kápia paprikából.
4: Kápia paprika és málna.
2: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
4: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprika paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápja paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jól működik.
2: És működik együtt a két abszolút íz. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
4: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
2: De az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, hogy hotdog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
4: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápja mála, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
3: Csak azt mondták, hogy mennyire
5: megmondani, az a baj.
2: 80
4: pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
2: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla, vagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években, vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom, szerintem mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadszoljon.
4: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
2: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
5: színezékelátot. Hogy drágába jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
4: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, velük, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyonazt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc az valójában az egy ekkora méret
2: csak
4: lesz.
2: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
4: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
2: Szóval hát igen, ezért van nálad, ez egy gombóc 12 000 forintért. Ez 50 000-ből fagyizik.
3: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fagylalt pontosabban?
2: Ez így nagyon változó.
4: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
5: De akkor nem vagy drágább.
4: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
2: De hogy jön
4: nem.
2: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondol az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágábban kell,
4: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe. Sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagy

0: mi a projekt, ami most dolgozol, mit csinálsz, mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben, mi van még?
1: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcírozzuk. Szóval ez így,
0: ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós.
1: Nem érdekes, nem majd levédek.
2: Egy Málda csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
1: Csinálják nektek?
3: Nem.
2: De!
3: Nem.
2: Miért?
3: Nem,
2: Málda csülkös pacal.
0: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
3: Velem tartsd a szemkontaktust. Engedd el fel.
1: Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
3: kívánja a csülkös pacal. Nem vagyunk
0: igen.
2: Ember egy kiló volt.
0: Na jó, mit kész tessék? Kérhet egyet?
3: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
0: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De figyelj, megcsinálja. Ádám, megcsinálja neked.
3: Jó. Feljek egy medvehagymás szuflét kérek.
2: Nagyon jó!
3: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
2: Az jó, medvehagymás libamáj.
3: Tessék, jó, ez az a Rákóczi dara.
0: Jó,
3: jó, én hát Balázsnak valami ott
0: képzelkem. Egy májkrémeset.
3: De Balázsnak egy írkávét kérek.
0: Egy írkávét, én kérek egy
2: jó.
0: Egy írkávé. Kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés vagy.
1: Ilyet csinálunk is amúgy.
2: Jó.
3: Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
2: Resztembáj!
3: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
0: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
3: Kovászos uborkás.
0: Ú, az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy van.
2: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
3: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
0: Mit kostolunk át? Nem még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
1: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
0: jó,
1: nem abból
0: csak akkor eszem körtét, rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét szem.
2: Akkor
0: nem vagyok hajlandó más
1: nincs körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
2: A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ok igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
3: Ha nincs akkor is.
4: De tudom,
3: ha nincs
4: akkor is. Ezek? Tudom, miről szólnak.
2: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak, kint mikor enged a párja, kit nem enged a párja. És hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
3: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos esténk. Most mi van, mit kell tudatoskodni? Menjetek, de hát azért akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
4: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állandóan az a két keréken ülsz.
3: Megyek erre, arra.
2: Túrázgatni ide-oda.
3: Akkor csak mondom a hétvégét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
2: Na jó, na jó, komolyan mondom.
3: Tessék, tehát ennyit erről, azt hogy én hogy
4: otthon
3: jobbok.
4: A sparhet, meg hideg?
3: Nem hideg, azt én használom.
2: Sparhet? Akkor Feri van a konyhában.
3: Náluk az az
2: de
3: enyém.
2: De mi béka diszkó volt? Mi oldies party volt?
3: Azt
2: mi volt?
3: Képzeld el. Mi volt itt fönt a várban, a Mátyás templom mellett?
2: A Fortuna. Fortuna 40!
3: Az!
2: Tudom! Fortuna 40! Basszus! Ha persze, tudom! Igen, most volt hétvégén, tudom, Fortuna.
3: Most volt a Fortuna 40.
2: Nagyon bizony. Sokat voltam a Fortunában régen.
3: És nem voltál most?
2: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit. Na. Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
4: DJ Otterek nem volt egy páholya?
2: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40-et ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el nekem egy csajos estét.
4: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod a lakást, már folyik a szaraszádból.
2: Tehát mennyire durvák ezek a csajos
4: estét. Egy nettó sitolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és csak egy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, tudod.
3: Nekem sokkal szarabb, mint neked.
4: Tehát ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bulogatás, és így is van, így
3: olyankor
4: is van.
3: Olyankor az otthon maradottak a
4: tájazzátok? Abszolút, csak és kizárólag. És ilyeneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
2: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történetének meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
3: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
4: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rá méltó.
2: Jó, nem vagy pedig méltó. Az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek kis papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, látod a Géza fenekét, hát nagyon jó feneke van.
4: Teljesen hideg.
2: Nagyon hideg?
4: Nem, hideg nem.
3: Most bennünket például kitárja a barátnőiddel?
4: Hogy kérdezte, hogy tessék?
3: Nyomorosan. Hogy ott mi mit kapunk.
4: Fia barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
2: Durván nyomjátok?
4: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismert téged, tudja, ismeri az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy ez feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
2: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, mit lát, miért látunk, vagy
4: mert
2: miért látunk.
4: Másnap reggel öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi,
3: az egy másik nő. Barátnő, nem csak igen. Meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy hogy old meg az otthoni
4: problémát.
3: Ez egy
4: nagyon intenzív coaching session.
2: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon vele, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
4: Ez szelfisítés történik, ugye?
2: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanácsokkal, hogy milyen hülye vagy.
3: Egyrészt te otthon ülsz, és ki vagy beszélve. ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
2: Öntudatára ébred. Másnap reggel.
3: Hát ez valakinek? Nem. Aha.
4: Pontosan az van, hogy picik is továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe,
2: hogy ezt hát neked is így kell megoldani.
4: Vakon voltam a világban, barátaim. Így
3: Ciánt te is tudsz venni.
4: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki, hogy ki hol tart az életébe, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik. Hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
2: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, ostomaság. Nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
3: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy
4: De azok nyitott ajtónak
2: a Nem, mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
4: Tehát ez az, a párkapcsolat, amikor benne kell állni a férfi mellett, meg a WC-n ül. Tehát, hogy ez tudod, hogy ez ilyen szeparációs szorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
2: Nagyon sokan vannak ebben, hogy nem menjen ma a pasi se külön, nem menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk külön, külön ne menjen.
4: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait. Én nem akarok közöttet találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer az enyémeket, tehát olaj és víz, tehát azt nem lehet. Azt...
2: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek lenni. Felbújtjátok egymást?
4: Sokkal durvább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
2: Jó, óvatosan.
4: Hogy a szingli barátnő elmesélje, hogy milyen kalandokban van része, hogy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világ folyása, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
2: A férjesek pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják az egy vagy két szingli történetét.
4: Hát és azonnal elmesed a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgerton néznétek együtt.
3: De akkor nem
4: mondod komolyan. De hát meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz.
3: Na, hát de azt elmeséled a férjednek, és akkor az ott túl jó kapcsolatban vagytok.
2: Igen, ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, de hogy minden csaj sutyorgóban, vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
4: És nincs sok barátod, az egy ember.
2: Akkor ketten ültek ott, ő a cingli, az elvált, a kétszer házasodott.
4: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy kikkel feküdnének le, hogyha nem lennének házasok.
2: Van ilyen topik! Mondjál már topikokat!
4: Ezt mi úgy szeretjük, az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás. Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan itt az impulzusokat, amivel azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ezt bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán.
2: Ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
4: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik, ne ide figyelj. Most szabad vagy, most kell ezeket csinálni.
2: Most mondom, csináld meg.
4: Neveket diktálom. És igen, de hogy...
2: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra a proszekóval a konyhába, és a rántásról beszélgetnek.
4: Én ide már keményítővel sűrítek, mióta nem, az van, hogy mi is ugye ilyen élő, lélegző emberek vagyunk vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ízek, és hogy amikor elmész, akkor tényleg fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod. Ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a tizenéves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és akkor újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
3: Védésdac szövetség van, nem kerül ki?
4: Hát ez attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
2: Ki lehet esni? Ki lehet esni, és bele lehet kerülni.
4: Ez egy dinamikusan változó védésdac szövetség. Nem, az igazán jó barátság, amiben ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni, tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre, nem engedsz be ilyen, tehát ilyen kalandorokat, hanem ezek azok
3: barátság.
4: Az emberek, akik végélték fel a fufrus korszakodat, végélték fel a trapéznadrágos korszakodat.
2: Ott vannak régóta, igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén, és egy női csapatban egy női estén?
4: Tűpontos vagy, Eszter.
2: Eddig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető.
3: És szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni, és hosszabb ideig, mint a fiúk, a lányok.
2: Az aljazni, ez mit jelent?
4: A fiúk ezt nem merik megcsinálni.
3: Igen, ott azt mondja, hogy hát az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
4: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
3: Igen, hogy nem adott ki. Nem adott ki.
2: És ellenben a nők.
3: Oh, vicces!
4: Pokorra az összeset.
2: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
4: Abszolút, és ebben az a biztonsági érzet van, miközben el vagy köteleződve és szereted a másokat is, a pokolba lemennél érte, és mindent megtennél érte.
3: Miután
4: de közben
3: leküldted?
4: Van az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
2: Ja, és akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
4: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő ilyen hát téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időről időre szeretnénk olyan dolgot csinálni, amit ugye sem anyagilag, sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymás mindenben. Tehát hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megérdemled. Egyszer így.
2: Szükséged van rád.
4: Hát természetes. Én már állom.
2: Ne is gondolkozz.
4: Figyelj, én nem hezitálnék a helyre, csak várj bele.
2: Igen, és ott azonnal, találkozunk. Igen, azonnal kettőt rendelj belőle.
4: Igen, igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket, hogy valamiféle kordában, és hogy lázadás.
2: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolása a történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
4: El tudjuk játszani, hosszú ideig tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesztük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
2: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy igen, egy ilyen vetítés.
4: Igen. Uh-huh. Az megint csak egy program, egy kötelező program. Az a jó csajos program, ha ezt a szót most muszáj használnom, ahol úgy mész haza, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez az én férjem. Ja, még jó, hogy nem a Pistához mentem, mert az kibírhatatlan alak, tudod, hogy hál' Istennek, ez se kell, meg az se kell, meg azt érzed, hogy úristen, nem vagyok egyedül a hülyeségeimmel, hanem ez a világ, ez most ilyen, nyomás alatt vagyunk, is. Ilyen dolgok történnek velünk, ez az életkor, ez most erről szól, nem hülyeség, más is őszül, más is ez, meg és akkor végén azt mondod, hogy na, jó, hát akkor ez még mindig az én közegem, itt helyen, jó helyen vagyok a világban. Tét nélküliség, ez a lényege, hogy akármit
2: nincs ítélkezés,
4: meg
2: rólad, igen.
4: Nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
2: Igen.
3: Jót nem is vesztek elő?
4: Dehogy nem.
3: De.
4: Kedvenc érám az voltam, amikor én már 4-5 év együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőmnek volt egy ilyen átverő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, minden Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfi kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem,
3: én ismerem, nem csak álca.
4: Igen, és hogy az
3: pasiként ezt végighallgatni.
4: Nagyon jók, ezek nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is. De most meg az, mert mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. Wow. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
2: Itt van az SMS között, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Itt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
4: Ha egy szexelt, akkor az azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan alapot kell
3: megtenni. Ja, akkor nektek is volt.
2: Tehát, hogy egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezik.
4: Azt a csapatért csinálta, igen. Legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette el a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucinózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelése az
2: minden
4: baráti
2: benne van.
4: Volt.
3: Igen, sose jutsz el a szexig.
4: Igen. De hát a
2: hogy ne, hát az is benne
4: figyelj,
2: van.
4: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kérdezni, minden.
2: Na ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
3: de ahogy sztorit is mi rövidebben
2: abszolút
3: mesélünk.
2: Sokkal rövidebb, igen. Oké. Okay. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld.
4: Nem
2: párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kiavítása, a menj haza, és old meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
4: Van ilyen
2: barát megvilágosodás van-e?
4: De én az a fajta barát vagyok, aki azt szokta mondani, hogy add a telefonod. Add ide a telefonod. Felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
2: Te vagy az elmondani.
3: És megcsináltad
2: már? Add ide a telefonod! De miért lehet, hogy telefonálni akarok?
3: Ennek itt véget kell vetni!
4: beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
2: Mi a PIN kódod?
4: Persze, van ilyen is, de...
2: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza és legyél ilyen.
4: Nem,
2: vagy
4: az
2: olyan.
4: A problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott válasz, hogy akkor ez hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosságú, de nem így van, nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal, a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
2: sokkal egyszerűbbek vagyunk. Mutasd az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
3: Mikor megyünk el túrázni vele?
2: Szingli vagy tindereztél? Mutasd. Aha, tényleg jó. Még kettő podcastot kérnék szépen. Túrázunk? Igen. Egy generációs félelmek, meg transgeneráció, meg család. Négy podcastot kérnék szépen.
3: És megvédünk holdva. Kész.
2: Új, de szép ez a motor, Heikov centi.
3: Oda nézed ezt a család.
2: Oda nézed.
4: Hát, és ki hal meg hamarabb, ugye?
2: Mi?
4: Ki hal meg hamarabb a férfiak?
2: És miért halunk meg hamarabb?
4: Azért, mert
2: megöltök minket.
3: Mert házasságban
2: vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
3: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
4: Tehát én még javában a transgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, a Martinivel, mikor ti már sziklákról ugrattok le motorokkal. Ezért van ez így, tehát ennyi az oka az egésznek.
2: Igen. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána két napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátnői mindig jó tanácsot adtak. Ott ment a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és két napig nem szólt az urához. Igen.
4: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogyha valaki mintázatban viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez meg ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
3: Már lököd is rá a választ.
4: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés majd bekövetkezés volt, és és ez a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, hogy jobb barát tudjál lenni.
3: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
4: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
3: Az nem te vagy.
4: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, hanem meg kell történnie, és amúgy nagyképű dolog elmondani előre. Ezt megtanultam magamról.
3: Meg úgyse hiszi el.
4: Meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timit

interrádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine rádiósó sztárjai.

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal! Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1.
13: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Látok, hogy mekkora, hogy itt van a Schwarzi, néztétek?
3: Bizonyán világsztáron, biciklizik mindenhova.
2: Felbukkan a Bazilikánál, elbájkozik, követik itt a magyar haverjai, jönnek, mennek, spanoskodnak. Rendben van, ezzel nincsen semmi baj. De ti hallottatok már olyat, hogy hétköznap vagy hétvégén nem éjszakai forgatásra, hanem nappali forgatásra, konkrétan szombaton és vasárnap lezárják az M2-es metrót a Deák és az Őrsvezértér között? Hát haló!
3: Az kemény.
2: Hát kérem szépen.
4: Pedig mit csak gázolás miatt szokták az elég.
3: Mert egyébként a metróban nappali sötét van, meg éjszaka is, tehát tök mindegy, hogy mikor forgatsz. Ugye? Igen. Nem kell hozzá nappali fény.
2: Nem kell hozzá nappali fény, és ezeket a nagy szetteket azért úgy szokták, hogy általában ne zavarják a lakosokat. De most a Schwarzi és a Sharon Stone elérte már nyilván a produkciós cég, hogy lezárnak egy konkrét szakasz szombaton és vasárnap. Hello M2, ez nagy dolog. Tehát, hogy minden ilyen lezárás sokszor este csinálnak, vagy forgalmon kívül, vagy nem frekventált időszakban. De komplett metró vonalat zárjanak le két napra, azért ez még amerikai produkcióknál is nagyon-nagyon ritka.
3: Hát az van, hogy Schwarzi már idős,
2: igen,
3: kicsit, ugye, és nem bírja.
4: Éjszakázik.
3: Nem, így van. Nem bírja az éjszakai forgatás, és azt mondta, hogy srácok, ha én kellek, nappal forgatunk.
2: Akkor csak nappal forgatunk, mert estő már, ő már csicsikál.
4: De nagyon sok idő berendezni a szettet, és annak is kell idő, tehát hogy az szerintem maga nem az effektív forgatás, az két napos, hanem abból egy nap kb. Az előkészület.
2: Aha, lehet, hogy így van, minden esetre azért ez nagy produkcióknál is nagyon ritka, hogy jönnek cégek, vagy külföldi gyártócégek, és ilyen magyar koprodukcióban, vagy ilyen szerviz cégeken keresztül, ők elérik, hogy két napra lezárják a metrót. Azért az gyerekek azért az mindenképpen nagy dolog.
4: A kontrollnak a második részét fogják forgatni.
3: Arnival.
4: Csak most ő lesz benne a BKV ellen.
2: Igen. De tök jó, hogy itt szeretnek minket ezek a produkciók, nem? Egyébként...
3: Szeretik a szakértelmet, meg szerintem még mindig

0: olcsók vagyunk.
1: Olcsók vagyunk, nagyon jó a szakértői gárda, igen, és nagyon erős a magyar filmgyártás. Tehát, hogy egész egyszerűen, meg hát jó a lokáció. Tehát, hogy nagyon jó a lokáció, meg ezek a szervizcégek, ezek ugye baromi sok helyszínt felkutatnak, illetve Magyarországot tudják nagyon sok helyszínnek eladni.
2: Tehát, hogyha megnézed... Az utcaképünk szerint nagyon szépek az utcái, nagyon szép, tehát a Duna is nagyon jó, tök jó panorám. Vannak ilyen futurisztikus épületek, vannak régi vágás épületek.
1: Voltunk, mi voltunk? Hát az Evitában mi voltunk, Buenos Aires, voltunk Moszkva, voltunk, nem tudom, voltunk London, forgattak itt Mission Impossible. Tehát egy rengeteg jelenetet lehet nálunk úgy eladni, hogy valamilyen világvárosnak ábrázolnak bennünket. És azt mondják egyébként, hogy a hatóságok is viszonylag rugalmasak. Tehát, hogy azért szeretnek minket nagyon, mert hogy el tudják érni. Például ez, én azt gondolom, hogy Londonban fényes nappal ez lehetetlen lenne, hogy te a 23 metróvonal közül egyet egy napra vagy két napra teljesen kiiktassál fényes nappal. Szóval Schwarzi akkor még mindig jó, gyerekek.
0: Most én azt
1: még
0: értem,
1: mindig jó a Schwarzi.
0: Hogy miért kell lezárni az egészet?
1: Azt hiszem, bárját, tehát, hogy részben zerek, Deák-őrs. Tehát ugye az indul a Moszkváról, a kettes metró, az elmegy a Deákig.
0: Moszkváról.
1: Moszkva, akkor elmegy egy déli pályaudvart, egy Kossuth teret, egy Batthyány teret, és akkor a Deákon áll meg, és a Deák-őrs vonalat csekkolják és zárják.
2: Úgy gondolod fel, hogy nem lenne zavaró, hogyha csak az egyik vonalon lenne lezárva?
0: Hát, miért nem a legvégét zárod le? A Fehér úti végállomás meg egyel vissza,
2: mert az
0: és akkor ott forgatgassanak.
2: Meg ugye az már felszínre feljön.
0: Az már akkor előtte egy el, mit kötözködsz.
2: Azért, mert ezek a szép megállóink, amik kellenek nekik a filmhez.
0: Igen.
2: De ez kell nekik, ez a látvány, úgyhogy ezért nem jó az, amit te mondasz.
1: Igen, abszolút, tényleg. Ugye itt forgat most a Dűne, itt forgatod a Szárnyas fejvad, ez tényleg nagyon-nagyon sok produkció. Na mindjárt felhívunk valakit, aki ilyen produkcióban
2: az
1: dolgozik.
2: Az M2-es metrón ül, és megkérdezett, hogy milyen érzés a számára.
0: Hogy ugyanott fog ülni a Schwarzi is hamarosan.
2: Így van.
1: Ilyen, tulajdonképpen ilyen location manager, ugye mondhatjuk azt, hogy egy ilyen felvételvezető, ugye ezek mindig ilyen hát tulajdonképpen szervizcégek, amiket elküldenek ide hozzánk, és akkor ezek a szervizcégek kutatják fel a helyszíneket, meg állítják össze a büdzsét ezekre a forgatásokra. És egy ilyen szervizcégnél dolgozik, és dolgozott ugye a Dűne 2-ben, a Vörösverében, a Barbárokban, a Borgiákban, Saul fia terápia, tehát nagyon sok produkcióban, hogy mégis ez hogy néz ki ilyenkor, hogyan egyeztet egy hollywoodi cég egy magyar szervizcéggel, mi a szervizcég feladata, és hogy mi az, amit még talán ők se tudnak elintézni, illetve mi volt a legnagyobb dolog, amit elintéztek.
2: De le tudjuk záratni magunknak a 3-as metrót jövő hétvégére.
1: Az milyen jó lenne, legalább egy megálló. Szerintem ez egyébként hollywoodi viszonylatban is nagy dolognak számít, hogy egy metróvonalat két napig teljesen.
0: Hát a főváros teljesen egy fő ütőjére érted, és akkor azt mondják, hogy hopp.
1: Valakit nagyon elintézte ezt. Igen, Pejko Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó reggelt!
3: Hello! Sziasztok, szép jó reggelt kívánunk az összes hallgatónak.
1: Ez a location manager, ez ilyen felvételvezető, vagy hogy lehet ezt így magyarra fordítani, vagy milyenek a magyar megfelelője?
3: Igen, ez a helyszíni felvételvezető, de igazándiból mi location managerek, mi találunk a helyszínen. Kér, onnantól kezdve, hogy ki van választva egy helyszín, a teljes leszervezése A-tól Z-ig.
1: Ezek jól mondom, hogy ezek ilyen tulajdonképpen ilyen szervizcégek, akiket a produkció megbíz, hogy ti itt keresétek meg a helyszínt, szervezzétek le, küldjétek el nekik, hogy tetszik, és ha úgy döntenek, hogy tetszik, akkor ti feleltek ezekért a helyszínekért.
3: Így igaz. Mi általában szabadúszó location menedzserek vagyunk, és abba a produkcióban megyünk, ahova hívnak.
1: Aha, és akkor ti elkülditek ezeket a jelen esetben mondjuk nem tudom, hogy nem te, de hogy valaki ilyenkor egy location menedzser, az elküldi a kettes metró megállóit, a Deáktól az Őrsig, és akkor ezt megnézi a produkció, és azt, hogy igen, kell, próbáljátok ezt nekünk két napra teljesen lezárni.
3: Körülbelül így történik, ahogy mondod, röviden és egyszerűen.
1: Mennyire bonyolult egy ilyet? Mert azért ez meg nem megszokott dolog, hogy két napra lezárjanak egy fényes nappal
3: metrót. Ez egy nagyon bonyolult történet, főleg egy ilyen metró esetében. Ennek biztos vagyok benne, ha bár nem tudok részleteket, de legalább egy másfél-két hónapos előkészítési időszaka lehetett, mire minden engedélyt beszerzel, hiszen ez baromi összetett, mert nem csak az van, hogy ott vagy egy állomáson, hanem az van, hogy metrót is akarsz használni. Lehet, hogy azon a metróval átsuhansz másik állomáson, ahol égni kell a lámpának, azon az metróállomáson, ahol te forgatsz, ott ugye nem lehet senki, ahogy a kolléganőd is mondta az előzőekben, ott az előkészületi munkák is hosszúak lehetnek, és aztán pedig a helyreállítási munkák is. Szóval, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, nem csak a BKV, hanem a BKK bevonásával. Úgyhogy ez nem egy
0: most gondold el, hogyha a film a 70-es, 80-as években játszódik, ott mi átalakítás van?
1: Akár a megállókat,
0: igen,
1: persze.
0: Igen, hogy mondjuk a digitális kijelzőket el kell tüntetni, mert az akkor még nem volt.
1: Igen, tehát amit nem tudnak mondjuk utómunkába, igen, a szettet egy kicsit átrendezni. Nyom ilyenkor alatba, hogy Schwarzenegger és Sharon Stone van a szereplő listán?

0: Én azt gondolom, hogy ezeket a húzóneveket ki lehet használni, de nem ez a fő döntő tényező.
1: Hanem a lóvé.
2: Hanem a lóvé, hogy mit fizet mondjuk a BKK-nak egy ilyen esetben mondjuk a produkciós cég?
0: Figyelj csak, igazán lehetséges, de ezek viszont fixáros dolgok. Nagyjából előre ki lehet számolni. Szóval nem az van, hogy most azt mondják, hogy hello, én vagyok Schwarzi és Sharon, és akkor most mi fizetünk 100 millió forintot. Nem azon múlik igazán.
1: Miért a BKK-nak van egy ilyen listája, hogy mit tudom én, kettes villamos a Duna mentén egy órára bérlése 200 igen. millió forint.
0: Hát teljes lezárás. De igen.
2: Tényleg?
0: Hát
2: ennek szerinted
0: igen.
2: Mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
3: Hány kiló cseresznyez?
0: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra kiállítani. Úgyhogy sok tényező, sok lépcsős, hát én azt mondom, napi 30 millió forint.
2: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a fővárosi BKK.
0: Én ennyivel indítanék, tőlem megkérdeznék.
1: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek, az, hogy a mit tudom én, a bazilika tetején ugrált a
2: Tom Cruise mondjuk.
1: Tom Cruise, az egy nagy dolog volt. Van ilyen?
0: Hát igazándiból most kinek mi a nagy dolog. Néha egy szimpla helyszínen sokkal bonyolultabb forgatni, mint egy ilyen metróban, mert olyan a tulajdonosi kör. De mondjuk az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon pár évvel ezelőtt valami sorozathoz.
2: Ez a K-híd, ez a szigetnek a bejáró hídja.
3: Most ezért van ilyen állapotban.
2: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
0: Hát ez ott 5 nap volt igazán, a forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek. Ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne a durva, hogy 5 éjszakán keresztül ment a lövöldözés. De hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy gyere, hambucibe kapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosság értesítve van. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, akkor egy ilyen filmet mondjuk 2-3 location manager csinált. Most egy ilyen produkción dolgozik akár 10 ember is, a teljes lakosság kiértesítéstől kezdve minden kutya fülön. Ugyanis hatóságilag már annyira be van korlátozva az, hogy tudnak ezek a dolgok működni, hogy nagyon sok feladat van vele.
2: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert ugye a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehetünk Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni abszolút. Budapestből.
0: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért a modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
2: Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Schwarzival kerülnél bármilyen kapcsolatba, vagy a Sharon Stone-nal akár, vagy tökre szétszednek benneteket, és nincs esély kontaktálni?
0: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezetem, és viszontlátásra.
2: Aha, tehát, hogy nincs igazából nincs nagyon kapcsolat,
0: nekem
2: vagy nincs nagyon
0: pacsizás. Nekem nincs.
3: Nem próbáltad meg soha megölni Arnold Schwarzeneggert?
0: Nem.
2: Ugye olyan volt, amit szeretettek volna, de nem sikerült elintézni, tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy autópálya fölé, azt mondja, na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
0: Igen. Például közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
2: Autópálya alagutat szerettetek volna kibérelni, hogy zárják le nektek.
0: Így.
2: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
0: Pontosan.
2: Hát egyébként egy terelést kell nekik véghez csinálni. Megcsinál egy terelés, leterel, visszaterelés, és mennek.
0: Egyszerűbb, mint egy metrónak az zárása szerintem.
2: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metró zárás.
1: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgy se jár senki.
2: Óránként megy el egy autót, és nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
3: Nem. És a Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni néhány napra? Ahogy...
2: Nagyon jó kis ingatlan. Csak mondom, ha esetleg kerestek.
3: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
2: Igen. És azt mondta az autópálya felügyelet, hogy no, bárki jön, ezt mi nem adjuk oda, nem forgathat. Itt.
0: Igen.
2: Aha.
0: Igen.
2: Azt a mindenségét neki.
1: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt, oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
0: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni, de egyébként mi nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk után
1: a gyúrmázógépek.
2: Vittétek az egyben, ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgattok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
0: Aha.
3: De ezt gondolom nem a zongoristának volt a főszereplője.
2: Adrian Brody vagy. Igen. Nem Adrian Brody volt. Ránézve a felső testére. Nem ő lehetett. Tehát akkor itt nincs olyan, hogy nem. Nektek mindent elő kell keríteni valójában. Tehát ha edzőtermet akar, akkor nektek darús kocsival kell szállítani egy edzőtermet.
0: Igen, ha kell föltenni a bazilika tetejére.
3: De ilyenkor nincs olyan, amikor mondjuk látod, hogy nem használja az edzőtermet, hogy egy kicsit pattog a bal
0: szemben. Sose használja.
3: Sose használja.
2: De csak bekérik, de általában nincs is a szükségük?
0: Így.
2: Aha.
3: De azért ilyenkor a stáb szokott néha fekve nyomni egy kicsit, nem, ha úgy van.
1: Ha már úgyis ott van a cucc.
2: Igen. Hermetikusan elzárják ezeket a világsztárokat egyébként? Vagy vannak jó arcok, akik jönnek, mennek a stábbal, kicsit együtt kajálnak, dumálnak, úgy azt érzed, hogy ők
3: kivel
2: is emberek.
3: Kivel tudnánk lefeküdni, ha akarnánk?
2: Konkrétan ez volt a kérdés. Miért ő még a Schwarzi akarja az Eszter megkérdezni? Szóval hogy mennyire jó arcok, erre akarok jó, most nyilván a nagy nevekre, az A-kategóriás nagy nevekre gondolok.
0: A stábban nagyon közvetlenek, mindig, igazándiból, az esetek 90%-ában. Jó, persze van olyan, aki nem, akinek kell a 3 méter távolság, akinek a tartózkodójában 23 fok kell, hogy legyen, és ha nem annyi van, akkor ennyi, Irgumburgum, és menj a nyárba, már bocsánat a kifejezésre. Úgyhogy változó. Van olyan, aki a film végén a stábbuliba mindenkinek ajándékot ad, stb. Szóval, hogy azért emberségesek, emberi figurák is tudnak lenni.
2: A Vörös verében abban te dolgoztál, az a Jennifer Lawrence-es film volt, igen. Nem ilyen kémes.
0: Igen.
2: Kémes film, tudom, a Komédiuszodánál láttam egy szettet, egyszer ott forgattak valami.
3: És Melissa McCarthy-val is te dolgoztál, amikor itt akcióztak a budai rakparton?
0: Bocsánat?
3: Melissa McCarthy, amikor volt ez az akciófilm, ez a Én a kém, vagy nem is tudom, mi volt a
0: cím. Igen, abban nem dolgoztam.
2: Nem
3: mindegy akkor.
2: Na jó van, Tamás, oké.
0: Okay, például egyébként ez amit mondtál, ez a komédi úszodás, na az például pont egy olyan volt, hogy ott úgy álltunk neki, vagy úgy fejeztük be, hogy na ezt megcsináltuk, ezt király volt, ugyanis a felújítás kellős közepén forgattunk a komédi úszodánál, úgyhogy az sem volt egy egyszerű történet.
2: Az lehet még a durva, hogy mennyit melózol egy ilyen szetten, egy helyszínen, és mondjuk a végső vágásnál valaki úgy dönt, hogy nem ez a jelenet, ez kuka. Fél évet készítettétek elő, iszonyat melót raktatok bele, sikerült, felvettétek, de mondjuk a filmben nem jelenik meg.
0: Minden filmben legalábban egy ilyen helyszín.
2: Ami teljesen kikerül, felesleges, ja. Ami kikerül belőle.
0: Ami kiletvágva, ami nem látszik, egy fekete garázsba is fölvetted volna bárhol. Uh-huh.
2: Téged egyébként köt titoktartás, hogy kikkel dolgozol, vagy dolgoztál együtt?
0: Igen, köt.
2: Tehát nem is mondhatsz neveket, hogy kikkel dolgoztál együtt?
0: Hát ugye igazándiból utólag visszamenőleg azért már egyszerűbb az élet. Ugye mindig a gyártási folyamat az, amikor titkolózni kell. Hát ugye, amit mondtál, a Respelóban dolgoztam Borgesban, dolgoztam Last Kingdomban, ugye az utolsó királyság, aztán Terminális sorozatban. Én 2004-ben kezdtem, mint Lóci Futi, aztán 2006-ban kezdtem el, mint Location Manager dolgozni. Azért 20 év alatt sok minden összejött már. Saúfiában is dolgoztam, annak én kerestem a helyszíneit. úgyhogy sok.
3: Jó, de ilyenek,
0: sok
3: hogy barátok közt, meseautó.
0: Igen,
2: ezek elmaradtak. Jól van, Tamás, nagyon köszi. Jó munkát neked.
0: Nagyon szívesen,
2: köszi. Hello.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
2: Mondjatok valami jó dolgot, amit hétvégén lehet csinálni.
3: De mert kivel akarod a programot? És akkor mondom, mit csináltok. Figyelj, nem tudom, családos program? Hát menjetek el valahova.
2: Köszi. Akik is vagyunk.
3: Hát szerintem ez jó.
4: Tudni kéne, mi az
3: irányítság,
4: kirándulás.
2: Akkor megyünk kirándulni, jó? Hát azt hittem, hogy van valami jó ötlet, valami kreatív, de hát látom, hogy se.
3: Semmi, itt
2: semmi
3: is.
2: Semmi nincsen.
3: Figyelj, ez ugyanaz.
4: Gyerekekkel
2: ha meg akarod mentek? Lepni a gyerekeket, mit csinálsz, ha meg akarod lepni a gyerekeket?
4: Ha meg akarod lepni, békén hagyod őket, és hagyod a haverjaikat.
3: Én hétvégén mit csinálsz? Nem várom a hétfőt. Semmit. Gyerekek, hát tudjuk, a hétfő az új szombat, hát ne viccel, hát gyerekedben azóta tudod, hogy mikor besuhannak az iskolába, akkor szabad a napot. Hát Csabi, kirándulsz, jössz még, sportolsz, én most beelkezdtem őket szaunázni és merülőmedencézni vinni, ezzel egy fél
2: gyerek. Szabad ebben a korban?
3: Mi ki vagy te, a gyámügy? Komolyan mondom.
2: Ne, hogy nem? Egészségtelen
3: persze, jutál, nem, most már nagyon szeretik. 10 évesen ott ülnek
2: eddig
3: velem.
2: Eddig nem szeretném, hogy az ajtót.
3: Hát tényleg, jó, most már végre megszokják, mert tanulják, mi az a regula.
2: Kötj ki,
3: jó, hova nem mész, ülj vissza.
4: Nem akarom a Wim Hofot, nem akarom.
3: Szóval nekünk az egy délelőtti szeánszunk lett a gyerekekkel, hárman megyünk. És akkor egy nagy szaunázás, 10-12 percet ülnek a melegben, mi egyre jobban, mirek sem, bezavarom őket a hideg vízbe. Úgy mennek, mint a kisangya.
2: A két gyerekkel elmész szaunázni, és utána merülőmedencébe.
3: Persze, mennek merülőmedencébe, a 14 fokos vízbe, aztán pihenünk, megint be a 14
2: de
3: fokos
2: hogy
3: vízbe.
2: De egyszer bent felejteted őket a kocsiban, és véletlenül jöttek veled?
3: Ti kik vagytok? Miért követtek mindenhova? Ez is, hogy nem tudok már leszállni róla, adtam fotót, adtam autogramot, apa!
4: Ne szólíts apának!
3: Ne szólíts apának, van nekem gyerekem, de mi vagyunk azok? Mit követtek ide a szaunába? Egy kocsiba jöttünk, azt már kimondhassa!
2: De kinek az ötlete volt
3: az ez? Enyém.
2: Hát gondoltam.
3: Hát hogy nem?
4: Figyelj, egy 10 éves gyerek nem akar szaunázni,
3: szerintem. Úgy ülott a kis igen? Versenyző, Noel, hát ő kompetitív, most úgy versenyző, írja. Addig ki nem megy, amíg az apja ki nem megy.
2: Amíg el nem
3: ül. Lent ül az alsó részen, nagyon cuki, de rám nézni, hogy még mennyi, mondom, még 3, még 2, de mondom mindig az a gyerekek, ameddig bírjátok, ki lehet menni. Tehát nem reteszem
4: de
3: az ajtót.
4: Mentek, akkor de akkor
3: kicsi csúnyán nézek. Igen, de a kicsi versenyző szellem, tehát ő bennmarad, amíg ilyen 12. Tehát az alsó lépcsőn ül, én a legtetején, de Veni is nagyon jól bírja, és utána beviszem őket a hidegbe. Persze, tanulják ezt a hidegterápiát. Tanulják.
2: Nem biztos, hogy ebben a korban ez jót tesz.
3: Nem vagyok biztos, hogy nem jelentelek fel a gyámügyön. Figyelj, olyan az immunrendszerük, patika. Érted? Semmi. És most már ilyen 2-3 percet vannak bent a hidegbe. Utána úsztak egyet, majd megint még egy kör szauna vagy gőz, és megint be a hidegbe.
2: De mindezt
3: nincs,
2: otthon?
3: Nincs, tessék.
2: Mindezt
3: a szomszéd kertjében, aki nem vesz észre, hogy használjuk a dézsáját és a szaunáját, mert az évi 8 hónapot Torontóban tartózkodik, viszont tudom, hol kell felkapcsolni az áramot a kertjébe, úgyhogy nem. Na például, ha kiakítasz ilyen hétvégi programokat, akkor az így szeánszá válik, és akkor arra úgy beáll a család. És tudom, hogy ez szombat délelőtt történik velünk. Ez mindig megyünk. Ez már úgy kellnek, tudják, hogy indulunk, és az ad egy ilyen rutint, egy ilyen rendszert. Én szeretem az ilyen állandóságokat, vagy az ilyen egy-egy programot, ami úgy a gyerekekkel van, mert arra, hogy ők is számítanak, én is számítok, és akkor ott nem ez a mi volt a suliba, mi van, írd meg a leckét, gyere vacsorázni, menj el aludni, mert hétvégén nagyjából ez edzés, táskabekészítés, kisvacsi, de mindenki megy, alszik, edzést, szanaszét vagy. De hétvégén csak ez a beszélgetős, a dumálós, de közben meg valami tartalmas szórakozás. Én megőrülök ettől, az ülünk otthon, telefonozunk, ez ettől engem a hidegráz. Tehát ez, én egy habzó szájjal remegve kezdek el. Nem csak valamit? Nem megyünk el sétálni?
4: Ugye?
3: Nem megyünk ki a kertbe? A Tomás Vapu?
4: Még egy sauna?
3: Most még egyszer bemész a hidegbe? Tezed le azt a telefon. Nem, lehet így dögleni, de én nem tudom, én ezt nehezen viselem. Szóval, hogy ez így nem. De szóval milyen állandót alakíts ki, és akkor azt ők is megszeretik.
2: Ugyan, nekem az állandó program, hogy megyek a gyerekeimért, a barátnőkhöz, meg a barátokhoz.
3: Hát igen. Mi
2: sokszorozottunk egyébként. Hozzánk járnak most már.
3: Na jó, de ott már párkapcsolat, igen. Tehát ott már magukra zárják az ajtót, párkapcsolat. Az más, ők már abban a korban vannak, igen. De talán még a kicsi 10, ugye ő azért még úgy jön. Hát Benni már 15, hát neki már azért vannak. A haverhoz átmegy, átjön a haverja,
2: csak
3: mindig kinyom a telefon, amikor hívja a haverja, és nem szólok neki, hogy volt, én nem fogod a hívásom. Na az apjával jön.
4: Nem megy senki, mi megyünk szaunázni.
3: Senki jön sehova. Gyere el velem. Nem keresel senki, apa, nem szólt a telefonod. Nem, senki nem jó. Nem jó, egy haverom. Nem.
4: Pedig megbeszéltük alatt.
3: Mit állsz itt a ház előtt? Húzzál már innen!
2: Benni volna velem kedved beszélgetni egy kicsit.
3: Apa, 21 éves vagyok, szájmer el rólam. Nem, ez így jó, tehát hogy ez kell. Például én már várom, mikor unják meg ezt a sétálunk az erdőbe sztorit, de még ezt így bírják. A Bikivel inkább bulizni mennek, mert azt már Benni például nagyon éli. De én azt sem tudom, hova kéne vinni bulizni, mert nem tudom.
2: Ő hozza haza az anyját.
3: Betonhofi vagy mit, kik vannak, vagy judó, ismerem a neveket, de hogy így a Bennivel ők inkább így erre mennek. De én például ez a nagy kirándulós erdőbe sétálós. De Benni már néha megkérdezi, mit botorkálunk itt az erdőbe, mit csinálunk.
2: Megint eltévedtél.
3: Semmi baj, már csak 100 kilométer van. Két túra. mindjárt a szalonát megsütjük, aztán indulunk tovább a kék túrára.
2: Függő is. Barátait is szaunázni, lehet, hogy ők is jönnének.
3: Fura lenne azért, én más gyerekét nem viszem, tudod, azért a szaunában történik valami, ott a kis csávot nekem ott földob, megmurdál, érted, vagy odakap a szívéhez, azért nehezen magyarázom ki. 16 perc a szauna szertartásod, nyugodjon meg anyuka, semmi baja, de fekszik
4: ki
3: a köbön.
4: Kellett volna bűnia,
3: azt minden valamire való gyereknek ki kell bírnia.
4: Az egyén ment, nézze meg már 20
3: de Balázs, percet. De 8 percet raktad be hideg vízbe a gyerekemen, tehát hogy nem a sajátom.
2: Vagy ilyen jó fejeskedő szülő egyébként, aki így elviszi a haverokat, együtt bandázik velük, semmilyen
3: nincsen? De abszolút, jön át a Beni haverja is, vagy haverjai, most vasárnap is meg van beszélve
2: de
3: valami át.
2: De elköszönnek a kertkapuba.
3: Igen, ott maradsz? Mit akarsz? Büdös kölök! Ne nyomd a
4: puska!
3: Kilövöm a szemed, büdös kölök! Nem, én nagyon szépen viszem a Benitát, viszem őket horgászni, ott vagyok velük, tehát én ezt így tolom, de kellőképpen háttérbe vonulva. Tehát nem az az apuka vagyok, aki a megyünk egy kocsi úton vicceket mesél, és hangosan csapkodja a kormányt, hogy hú, de jó fej legyek. Tehát, hogy szerintem én ezt azért én nagyon disztingválta hozom le, hogy úgy a gyerek érezze, hogy rajtam van a fókusz, és nem rajtam. Tehát nem vagyok az alsógatyába bemenve este 10-kor vicceket mesélek a gyereknek, meg a haverjainak.
4: Ezt így,
3: nem vagyok a kellemetlenül jó fejszülő, aki nagyon jó fej akar lenni, hanem ilyen diszkréten. Megállnak a kertkapuba, Benni kimegy hozzájuk, elvannak ott egy fél órát, és mehet. Szóval, hogy nem semmi.
2: Nagyon fáznak.
3: Garázsba bejöhet, de ne fogd össze lehetőleg semmit, mert utálom a kéznyomatos a tapéta. Rohadtul ki vagyok, ha nem veszi le a cipőjét egyébként, meg ha nem köszön, akkor meg nagyon munkot tudok lenni.
2: Feri, nálad ilyen óriás bulik vannak.
3: Hát, Feri nagyban nyomja.
4: Állandóan ez megy. Tavaly egész nyáron már most látom, hogy ez az idén nyárunk is így fog elmenni. A terasz az állandóan tele, és egyébként nálunk most is ugyanez van. Tehát csak úgy beszaladnak, hello, mi van, beszélgetnek egy kicsit. Mennek tovább.
2: Én tudnám bírni, de azért... idegen gyerekeket találtál már az ágyadban?
4: Igen, az enyémben nem, de a másokéban igen. Meg lenn a kanapén. Én jöttem úgy le például a hálóból, hogy lenn a kanapén van egy nagy kinyitható, vagy lenn a nappaliban egy nagy kinyitható kanapé, amin 8 gyerek aludt így.
3: Én egy idő után azért utálnám. Szeretem, hogy legyen a privát tered, meg hazamész, meg 8 gyerek, meg 2-t nem ismersz, döglik a kanapédon. Én azért lenne egy pont, hogy elkezdem, hogy egyébként a büdös életet csinálsz. Töröld meg a kezed, ne fogdosd össze a kanapémat, tehát egy ideig jó, de azért egész nyáron ott csövezni, 13 gyerek is nyitogatná a hűtőt, és megenni a kajámat, azért én tudnék egy idő után rossz fejlődni. Szóval mindent a gyerek kérdeztem, van egy pont, ahol azért úgy,
4: na, hat
3: idegen cipő a házad, és ül a kanapédon, és izzadságszagon ott fekszik alsógatjába a kanapén, az ezek én úgy fölállítanám, mint a húzat.
2: Tehát, hogy... a balatoni nyaradótokra azt tudod, hogy majd engedélyt kell kérni, hogy lemehetsz.
3: Azt hittem építésén, azt hittem, tudod, hogy nincs engedély. Honnan tudod, hogy nincs engedély? Miért kell ebbe belekeverni az, hogy kivágottuk a nátost a balatoni nyaralóba, és még nincs engedély.
2: Ezért kell leereszteni a balatot.
4: Föl van töltve.
3: Azért, mert kivágtuk a nátost, és föltöltöttük, és Natura 2000-esen építkeztünk. Most az hogy jön ide a gyerekekhez? Az előbb még ez volt a téma. De ne, az jó, meg igen, a Benni majd abban a korba ér, hogy így lemegy egyedül a haverokkal, és akkor én otthon ülök a kis kempingszékemen, és nézem a webkamerán, hogy mit csinál 8 van idegen gyerek a nyaralomba.
2: Eszed el a kezedet.
3: Van egy hangos bemondó, én kamerán be tudok szólni.
2: Szállják
3: ki a jacuzziból. Most tisztítottam ki, láttam, hogy nem pisilsz a jacuzzi. Megértetted, hogy kiszállsz onnan? Nem, ez valahol jó. Szóval, hogy ez így valahol jó, de van a kamaszkorban azért egy ilyen érdekes dolog, hogy így megváltozik a kommunikáció, kevésbé vagy már izgalmas. Azon szülőknek, akik szerintem nagyon élték a gyerekkort, és még 10 évesen is bujócskáztak a gyerekkel, meg lovacskáztak a hátán, meg nem tudom, azoknak azért ez feladat, nem? Ez a leválás, az vagy ez az elengedés. Ez egy ilyen érdekes, hogy már nem a... tudod, hogy már felajánlasz valami programot, és rájössz, hogy nem hogy szívesen mond rá igent, hanem azzal a nemmel mondja úgy a nemet, hogy kirász tőle a hideg. Tudod, igen. Hogy hát ez még egy éve azért ez még nagyon izgalmasnak tűnt, és rájössz, hogy már egyre kevésbé tudsz olyat mondani, amire a gyerek csillogó szemmel ül veled a kocsi, vagy oké, apa, menjünk. És 5 éve még nagyon bandáztál, nagyon mentetek, és fölmásztatok az összes vadászlesre az erdőbe, és hú, de jó volt. Hát most azonban itt már ez nem rázza ki a ideget, hogy gyere, akkor menjünk sétálni. Nem. Akkor más, akkor elmegyünk, akkor nem. De akkor már itt a telefon, az jó?
4: Végre!
2: És mi lenne magadra csuknál az ajtót?
3: És mi lenne, aki mennél a szobámból, és végre béké ajna. Szóval, hogy igen, elmúlik ennek a, hogy is mondjam, csak az a fajta ilyen lelkes ragyogása, hogy a gyerek tényleg csillogó szemmel előbb van kint az előszobába, és megy veled a közös programja. De jó, mert a kicsi még azért 10. Mindig csak 8-at mondunk neki, hogy ne tudja, hogy hány éves.
4: Na, hogy fölnőjön mi?
3: Igen, tehát hány éves vagy a kapa? 7. De tavaly 8 voltam. Nem vagy visszafiatalodtál.
4: Tudod, még velem kell jönnöd az erdőbe.
3: A bábciházba megijátszák azt a nagyon jó kis darabot. Apa,
4: 16-szor látom. És utána megyünk biciklizni.
3: Igen, és hogy mondod neki, és hogy igen, oké, még a bringa, oké, még ha azt mondta, hogy menjünk el, de mondjuk a Benny már sokszor látom, hogy tényleg, szóval nem rándul görcsbe a gyomra a program ötletétől.
4: Miért nem
2: fifázol? Vikivel most indulhat a második aranykor.
4: Akkor az jó.
3: Tessék?
2: Vikivel most indulhat a második aranykor.
3: Aranykor aranyalkony, ott jönnek otthonra, vagy mire gondolsz?
4: Nézd a Vikit, hogy néz, azt mondja.
2: Közös programok,
4: egy csomó dolog. Aranykor.
2: Ami eddig kimaradt, most
3: én szerintem az akkor van, ha kirepülnek. Tehát azért akkor az...
4: Most 16 éves gyereket otthon tudod hagyni egyedül.
3: De ki csinál neki vacsorát?
4: Ki fogja betakargatni a kicsit
3: fogacskáját meg most nyilván nem én.
2: Eljárhatnál vele bulizni például.
3: Igen, apa 22 évesek, nem baj, megmosom a fogacskádat.
4: Tudod ott hátul.
3: Az a baj, ő nagyon, nagyon más, hogy tolja a partit. Tehát ő nagyon partizik. Én azért ilyen nagyon nyuggeren áldogálok ott valahol. Tehát, hogy én meg másfajta zenét is hallgatok.
2: Te leszel a sofőr. Te leszel a sofőr.
3: Nem, én az örök nyugdíjas bácsi leszek, aki...
5: Az agyattél, már ilyen késő van. Jól éreztek magad.
3: Nem, a Viki olyan zenéket hallgat, amit én nem is értek. Tehát...
4: Tehát én látom, maradt fiatal.
3: Én próbáltam néha, meghallgattam, meg otthon szól, de akkor úgy mindig visszahúzódom. Néha berakok én is egy-egy ozoramixet, nem maradtak vele osztatlan sikert.
2: Fia úgyhogy... nézett értetlenül.
3: Igen, úgyhogy nem. Ez egy
2: a kicsi nagyon csapatja.
3: Igen, de nem mondom így, hogy kettővel kevesebbet hazudunk a kicsinek, így még van esélyünk közös programra, ez még így jól működik. Igen, érdekes ez a kamaszkor. Na, szóval akkor hétvégén hova mész? Mi lesz ebből? Túrázás, jó, szauna, merülőmedence, kirándulás. Holdvilágárok, ott nincsenek, csak 40 000 hétvégén, az
4: jó,
3: nagyon jó.
4: Jó ötlet.
3: Az jó. Na gyerekek, ezt a témát még nem csináltuk meg, viszont jó abból az oldalból, hogy most nem a munkavállalók írnak nekünk majd, hanem a munkaadók. Úgyhogy egy 49 éves férfi szolgáltatott nekünk egy jó hírt, miszerint 8 hónap leforgása alatt közel 4500 liter üzemanyagot tankolt volt munkáltatója kontójára. 2,5 millió forint értékben csalás miatt indítottak ellene eljárást. Ugyanis a munkaviszony megszűnése után nem adta le a munkáltatójától kapott tankolókártyát, 8 hónapon keresztül használta, és így 2,7 millió forint értékben csalás miatt indítottak ellene eljárást.
2: Hogy az Istenben nem tűnik föl senkinek? Hogy? Mondd nekem, hogy van egy kártya, amivel valaki tankolt,
3: igen?
2: Ez nem 300 000 forint tűnt el valahogy, 2,7 millió forint egy cégnél nem tűnik föl.
3: Nem. Hát nem tudom, hogy hány fős a cég.
4: Igen, figyelj, 50 tankolókártya van kint, mert nagy cég, mert fuvarozásból élnek. Ha fuvarozásból élnek, akkor több 100 milliót tankolnak el egy évben szerinted.
3: Igen.
4: Ott a 3 millió, hát...
2: És a Józsi azt hitte, hogy ez senkinek
4: igen.
2: Nem fog előbb-utóbb.
4: Ő azt. Hát itt hagyták, nem hát. Kérték vissza, hajrá, gyerünk, használjuk.
3: Igen, tehát tényleg van egy fuvarozó céget, van, mit tudom, 30 nyergesed, meg nem tudom, 23 tonnás, mit tudom én, nem tudom mit, ott nem veszed észre. De azért a 2,7 millió 8 hónap alatt, az hogy? Hát egy teli tank mondjuk 50 000. Hetente tankolsz egyet. Igen, ugye, ha személyautóba tankolsz, nem, az 200 egy hónap alatt, nem?
4: Igen, akkor 10 hónap alatt jutnál el 2 millióig.
3: Azért 2,7 a 8 hónap alatt, ő azért aktívan használta. Valószínűleg a család, szomszéd, mindenki.
4: Van olcsó gázolajam eladó.
3: Jó kérdés, gyerekek, ezt egy hallgató kérdezi. Jani leadta a taxikártyát? Ez egy valami fontos kérdés.
2: Az állam, és a céges telefon?
3: Igen. Jönnek az SMS-ek, hogy taxi használ, de ugye ezek mi vagyunk. Igen, a céges telefon, a céges ruhapénzt. Visszahozta már ezeket? Leadta már a taxis kártyát? Nem, egyébként leadta?
2: Töröltük.
4: Az a biztos.
3: Igen.
2: Tabularáza.
3: Egy nagyon hosszú utat bevállalt Segesvárra egy romániai erdélyi forgatásra.
2: Igen. És azt mondta, ezt a QR-kódot már senki nem használja.
3: Hívott egy taxit, hogy 444-gyel megy a Vajda Ugyanvárába, de kiderült, hogy nem tud fizetni. Ilyenkor mi van? Ilyenkor vissza kell fizetned, plusz ugye beismerő vallomás, nyilván azonnal visszafizeted. Nem tudna, hogy tudsz mit csinálni.
4: Ha ügy, akkor ez ugye egyéb büntetőjogi felelősséget is maga után von. Tehát ez nem csak kifizetés. Ha ezt a rendőrségre viszik.
2: De mi ez, lopás? Vagy
4: há, persze, de 50 000 forint fölött.
3: De egy kimulasz valójában, tehát nekem kirúgnak.
4: Igen.
3: Nekem az kötelező leadnom, vagy szólni. Ez kinek a mulasztása?
2: Hát csak észreveszed, hogy céges kártyára tankolsz.
3: Szóval annyira megvoltam ilyet, annyira megviselt a kirúgás. Annyira magam alatt voltam.
2: 8 hónapja. Nem térek magamhoz.
4: Nem végkielégítés.
2: Azt hittem, hogy ez hozzájár.
3: Mert ilyenkor a cégnek elvileg a HR-nek, vagy valakinek ezt ugye le kéne adnod. Laptop, telefon, céges kártya, ezeket így ad le szépen. Hát
2: vannak ilyen leszerelő napok egyébként nagyobb cégeknél. Magyar Televíziónál volt például ilyen.
3: Hát ez máshol, ez mindenhol van.
4: De az a tömeges elbocsátásnál volt.
2: Igen, nem, de ott végig kellett járni különböző szobákat, ahol alá kellett írni, hogy nincsen például a nem tudom, a jelmeztárból nem hoztam el kalapokat. És akkor végignézték az adatlapot, hogy bármikor bármit kihoztam-e, aláírtam, hogy nem hoztam ki. És akkor mentem a következő szobába, ahol elkérték a céges telefont, és a következőben meg a belépőt. És utána kilöktek az ajtót.
3: Na de akkor legalább rendesen rúgtak.
2: De normálisan azért figyelik egyet, tehát szerintem rendes cégeknél azért ez.
3: Hogy ne, hát aznap, amikor ugye kirúgnak akkor egy multinál, akkor még esetleg megérkeznek az irodához, megnézik a laptopodat, leadod a kártyádat, még ha szerencsét van, akkor még le tudsz menni a kocsihoz, de már ott minden kártyát, minden laptopot, mindent leadatnak veled, igen.
2: Ezért
3: a személyes cuccaidat iheted el.
2: Ezért viszem haza én most a borítékokat, mert még van időre.
3: Igen. Írjanak már olyan cégvezetők, tényleg cégtulajdonosok, hogy mi volt a legpofátlanabb dolog, amikor alkalmazott lopott tőlük, ez fontos. De nem csak autó vagy benzinkártyát. Tehát azt már sokszor megcsináltuk, hogy mit viszel el a munkahelyedről, uh-huh. meg hogy mit lopsz, sajnos, hát ugye a magyar munkahelyekről mindig nagyon sok mindent visznek el. De hogy tulajdonosok, cégvezetők, amikor kiderült, hogy valami nagyon piti módon, vagy akár nagy tételben, vagy nagyon okosan, hónapok múlva jöttetek rá, hogy az alkalmazott, a beosztott, a kirúgott, akár a kirúgása után, vagy a kirúgása előtti fél éves, egy éves időszakban meglopta valamivel a céget. Vagy pénzzel, vagy pedig valami tárgyi dologgal. Mert szerintem nagyon sokan vannak a másik oldalon is, akik később jönnek rá, hogy itt egy-egy alkalmazott sofőr, portás, ott dolgozó, az valójában mit csinált.
2: Mirónál nagyon fogyott a rum.
3: Igen,
4: kollégia.
3: Na, de hát standolni kell minden nap, nem?
2: Most már egyébként nem feltétlenül, vagy hát most már nincsen ilyen kötelező standolás, nem tudom, de volt egy ilyen időszak, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy a legdrágább rum. Hát az úgy elfogyott. Prémium rum. És mindig részeg volt az alkalmazott. Úgyhogy idő után feltűnt, hogy valamit dézsmálok kis
4: barát. De legalább jót választott, érted? Nem a főzőrumot itt meg a konyháról.
3: Multinál dolgozom, a kihelyezett kávéautomatához járt vissza egy srác, aki az automatás cégtől lett kirúgva, de nálam maradt a kulcs. A srác visszajárt és kiürítette a kasszát.
4: De nagy!
3: Exemnek zöldséggyümölcs nagy kereskedelmi cégük volt, a számlázó csaj összejátszott az egyik kiszállítóval, két számlát gyártott, az egyik eredeti, a másik, amit a vevő kapott, nyilván nagyobb összeg szerepelt rajta. A különbözetet zsebre tették. Ki tudja, hány évig csinálták egyébként. Rá se jössz nagyon.
4: Hát nem? Te kapsz hivatalos számlát.
2: Partner cégnél történt, egy 12.000 liter magtározó silót vitt el darabokban a kollega, is rakott össze a kertjében az alkalmazottja.
3: De már hogy viszel el egy magtár silót?
4: Hát darabokban.
3: Hogyan? Hát és fölépíted a kertetben, és mit csinálsz vele?
4: Magot tárolsz benne, gondolom.
3: Egy magtár silóba fölépítesz egy silót otthon, majd elkezded megtölteni lopott maggal? Vagy mit csinálsz vele?
4: Hát az volt a következő terv, de lebukott.
3: Fuvarozó cégem van, üzemanyaglopás, mindig ugyanott tankolt, egy üdvetlen feltűnt, amikor elkaptuk, azt mondta, a kannában méz van, amikor a kúton kaptuk el, akkor azt mondta, hogy nem fér el a tankba, ezért ment a kannába, már nem dolgozik itt. Hát képzeld, hány fuvarozó céges lopnak meg üzemanyaggal, meg... Szóval borzasztó lehet. Bárhol dolgozol, lopsz. Nincs olyan, aki nem lop. Ez nem igaz.
4: Lassan ez jön az SMS-ekből, tényleg.
3: Ez nem igaz, hogy bárhol dolgozol, azért lopsz, nem?
2: Én borítékot néha hazaviszek.
3: Simát? Üreset?
4: Úristen, hát, ami... Juli! Te, úristen,
2: borítékot,
4: de mekkora?
2: Igen.
3: Innen?
4: De mennyit?
3: Innen.
4: Kettőt? Ötöt?
3: De mi van a borítékban?
2: És néha
3: borítékot. Üres borítékokat lopsz?
2: Igen.
3: Na látod, ezért bízom meg benned, hogy ha 50 ezeret adok, olyan ott 50 ezer el van más. Hát, Júli, te semmi. Hát te látod, érted, hogy miért nem félek attól, hogy meglopnál.
2: Volt olyan, hogy valamit ilyen nagy értékű dolgot, na most tegyétek szívetekre kezetek.
3: Nagy értékű dolgot munkáiról? Nem. Soha.
4: Üdítőt
3: az épluszból mi loptuk a Janival sűrűn.
2: Az a baj, mi mindent kapunk, nem kell elvinni.
3: Most tényleg mit kapjak föl egy
4: kávékapszulát?
3: De mit lopnék?
4: Tehát, fél kiló darált kávé.
3: Ez kicsit piti, nem? Szóval, hogy most lopsz a munkahelyedről. Értem, hogy ingyen van a WC-papír, meg. Egyetlen egyszer jutott eszembe, hogy hazalopok egy virágot, de hogy így az egy ilyen...
2: És elvitted?
3: Nem vittem el. Ide mindig itt egy gondozzák, meg öntözik, és volt egy két év. Egy nagyon szép volt.
4: Nálad úgyis kidöglött volna.
3: Igen, gondoltam, jön anyák napja, annyival bejebb vagyok, de nem. De aztán valahogy nem vittem el. Szállodaláncban egy értékesítő évekig berakta random foglalásokhoz a saját utazási irodáját, és évekig állított ki jutalékszámlát utána.
2: Az szép.
3: Előző munkahelyemen a recissajt kirúgták, ő meg cserébe hazavitte az összes takarítószert. Egy darabig nem kell a domestoszt vinnie. Hát gyerekek, azért nagyon szépen vagyunk, igen.
2: Amikor felmondtam egy pékségben, az 1000 liter orales tajtárból minden nap hazavittem 5 liter olajat. 30 nap felmondási időm volt.
3: Igen, ez a piti bosszú, tudod, elviszek. Egy 5 liter olaj azért az nem kevés. Azért az
4: a
3: visz... Igen, a 30 literrel az nem rossz, igen.
1: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger, mert Sleep Tonight, a jelen legnagyobb bulizenei is így szólnak. Hát idén-nyáron rengeteg klubban, fesztiválon megszólalt ez a dal, ráadásul a Swiss Disco története is egy görög nyárral kezdődött, mert hogy Dan és Nikos Zakynthoson találkoztak egy klubban, együtt dolgoztak, és a nyári szezon után úgy döntöttek, folytatják a közös munkát. Most meg már Rehabbel és Sam Feltel készítettek közös dalt, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Pulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: A Viberen, hogy az M3-ason baleset volt Nyíregyházánál. A Vásáros Namény felé haladó oldalon kis busz az árokban egy sávot lezártak, és hát Budapesten a hosszú hétvégén továbbra is lezárások vannak, augusztus 20-a után is, a programok ugyanis folytatódnak, a belvárosban továbbra is csak okos navigációval tessék vezetni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen!

0: legyen, csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is kapcsoljuk Zamárdit és a Strand Fesztivált. Élő közvetítés lesz a Rádió 1 Stage-ről. Fesztivál hangulat, tehát ma este is a diszkós itt kezd este 8-tól. Utánuk Joer Junior, Loving Arms, Pool Max a lemezjátszók mögött. Éjféltől Wilcox, Regalili, Lotfi Begi és Pure Beat a Rádió 1 Stage-en. A hosszú hétvégét végig bulizzuk majd együtt. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát Martin Garrix-szel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Szeged! Minden nő egyedi és különleges, mint te.
1: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
0: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1.
4: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Regán Lilitől, aki klubhangzásban érzi magát igazán otthon, ezt mondta egyszer, de láthattuk a bulijainkon, fesztivál környezetben is nagyon működik a személyisége. Regán Lili újdonsága ez, a Hear Me!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be all...
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A 3-ason Nyíregyházánál a Vásáros Lamény felé haladó oldalon kis busz az árokban, és emiatt zártak egy sávot.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: legnagyobb zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Niki vagyok. Nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1-en a délután programja, 5-től live mix, 2 órás Regál Lilivel, 8-tól élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról a Rádió 1 stage-ről. Most viszont a déli mixet indítjuk perceken belül. Szép napot mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi T

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
12: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
13: Világsztár DJ-k élőben.
12: ATB.
13: Ferry Corsten.
12: Umek.
13: Dahul.
12: DJ Quicksilver.
13: Brooklyn Bounce.
12: És az összes hazai legenda.
13: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
14: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
16: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen.
2: Nagyon jó zenék, jó a műsorvezetőknek a szövege is, meg az egész, ahogy van. Szóval örök neki, hogy itt is van egy rádió, amit tudok hallgatni. Úgyhogy tiszta boldog vagyok most már.

csak igazi mai sláger megy. És akkor most itt a dal, ami a világ mainstream zenéjét összegző Global Charton az első helyet is megszerezte magának. Shakira, Die Die a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, stílusváltás, és Alex Kenji érkezik, aki bár olasz, a zenéiben ritkán hallani mediterrán hatásokat. Őt inkább a londoni és amerikai house hangzás inspirálta, sokáig azt hitték róla, hogy brit pro.

Rádió 1, Daily Mix, csak igazi mai sláger megy. Na, ki hogy tölti a hosszú hétvégét? Ki hol hallgatja a Rádió 1-et? Tessék nekem írni, hadd lássak bele a hallgatók életébe. Niki Viberezett. Hello, Atis, mi nem mentünk sehova idén. Itthon csináltunk egy kis mini nyaralást. Kerti medence, grillezés a program holnap-holnap után is. Néha a legjobb hosszú hétvége az, amikor ki sem kell mozdulni. Sziasztok, Dani vagyok, ezt a hosszú hétvégét mi a Balatonnál használjuk ki. Délelőtt strandolás volt, délután bringázás a program, este megyünk a Rádió 1 stage-re hozzátok. Ha már nyár vége, búcsúzzunk tőle rendesen. De jók vagytok, mindkét élethelyzet zseniális. Danikám, akkor találkozunk este 8 órától a Rádió 1 stage-nél Zamárdiban a strandfesztiválon. Nikiék pedig hallgassák az otthoni nyaraláson, mert hogy lesz ma is élő közvetítés 8 órától a Rádió 1 összes frekvenciáján.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy éjjel-nappal, úgyhogy a következő zenei órában is, és már az elején jön egy hatalmas energia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Coffee. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Coffee bárhol felbukkanhat.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
9: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
1: Rádió
10: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Feljebb kapcsolok most ütemben. Jön egy dal, ami egyébként nagyon lassan készült, és nem azért, mert gondot okozott volna a készítőknek. Mindhárom produkció, a Swiss Disco, Rehab és Samfeld is folyamatosan turnézott, amikor ezt készítették. Hónapokba telt, amíg véglegesíteni tudták a dalt. Gyakorlatilag a világ különböző pontjairól dolgoztak rajta. A végeredmény pedig az lett, hogy a világ minden pontján imádják. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és szombaton este 6 órakor élőben keveri ezeket a zenéket egy virágsztár itt a stúdióban, Blond is, ővele folytatom most, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, egy kis kanadai városban született, a valódi neve Bakos Vivian, nemzetközileg igencsak elismert lemezlovas producer, akinek ilyen dalai vannak, mint ez, a Never Walk Alone, ezt indítottam el,

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azon kevesek, akik dolgoznak, azok is tőlem kapják az energiát, de azok is, akik pihennek az igazi mai slágerekkel. Sziasztok, Misi vagyok, a hosszú hétvégét egy kis vendégházban töltjük. Ma este bográcsozás lesz, és kiváló, hogy közvetítitek a Strandfesztivált, ennél jobbat el sem tudok hozzá képzelni. Réka azt írta, hello-at is, Horvátországba jöttünk erre a pár napra, a családi elszavunk tengerfagyi naplemente. Ja, és a semmit tevés, természetesen végig a Rádió 1-jel. Hát kérem szépen, Horvátországba is elvisszük majd akkor a Strandfesztivál rádióesztés hangulatát. Este 8 órától ma is élő közvetítés.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ahogy az előbb mondtam, 8-tól kapcsolunk majd a Rádió Esztéshez Zamárdival a Strandfesztiválra. Addig viszont még eltöltünk egy csomó zenei órát együtt. A mostaniban viszont még itt van a mester, David Guetta, és mellette Sia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Jövő héten az egész ország

0: Balaton.
1: Irány Szeged!
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: Rádió 1.
3: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor. Rádió Egyes újdonság attól a blondistól, aki holnap este 6 órakor beáll Rádió Egyes DJ-nek. Mert hogy a kanadai, magyar gyökerekkel rendelkező DJ-producer Blondis élőben zenél majd itt a stúdióban, és ez az ő dala.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: M1-esen karambol volt Tatabánya közelében a Győr felé haladó oldalon. Áldogálás van, úgyhogy Tatabánya óváros csomópontnál érdemes kerülni. Dani Weiberezett, szintén az M1-esről, csak a 17-es kilométernél és a Budapest felé haladó oldalon kamion és személyautó ütközött. És többen is írták, nagyon sokan vannak az M7-esen, a Balaton felé Törökbálint és Martonvásár között torlódások vannak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, és jó utat kívánunk mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Gyerekek!
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ma este is találkozunk a Rádió Esztésnél Zamárdiban, úgyhogy tessék gyűjteni az energiát ezekkel a zenékkel. Strandfesztivál Rádió Esztés 8-tól élő közvetítés az összes frekvenciánkon. A Disco Shit kezd majd, utánuk jön Joel Junior, Loving Arms, Pool Max, Wilcox, Regalili, Lotfi Begi és Pure Beat. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebookon és Instán. De most is pörgés, a Rádió 1-en szólnak a nyár legnagyobb kedvencei.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És az a regál Lilli zenél majd nekünk, aki este a Rádió Stage-en is fellép a Strandfesztiválon Zamárdiban. Úgyhogy Lilli fesztivál szettben hoz majd egy fesztivál szettet. Ebben teljesen biztos vagyok. Én Györke Attila vagyok, indítom az újabb zenei órát mindjárt Kamraddal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben. Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a Rádió 1-re, délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Szeged.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1.
6: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

elején szinte minden héten jelentetett meg egy új zenét vagy egy új remixet, a DJ között az egyik legaktívabb producerként tartották számon. Ez a megjelenése most nagyon betalált a mainstream rádiókba, Magyarországon a Rádió 1 lemezlovasainak köszönhetően. Bambolé!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

jutottunk, megyünk tovább, és egy biztos, az autóban a rádió egy szól, úgyhogy bárhol kötünk ki, jó lesz. Na ezt a feelinget, ezt lehet irigyelni. Én pedig játszom hozzá a legjobb zenéket a folytatásban.

0: hard for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Regál Lili 5-től élőben mixál majd itt a stúdióban. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma is 2 órás lesz a mix. Lili demozza majd, hogy mi várható tőle a Rádió 1 Stage-en Zamárdiban a strandon, mert hogy ma este ott is fellép. Addig viszont töltsünk el együtt egy újabb zenei órát. Én Györke Attila vagyok, és Hypatonnal indítok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, 4 perccel 4 után közlekedési infók. Baleset volt az M7-esen, az 50-es kilométernél a Balcsi felé, csak egy sávon lehet haladni, ért a balu. Budapesten pedig továbbra is sok felé van lezárás, például a Műegyetem rakparton, a budai és a pesti alsó rakpartok egyes szakaszain a hosszú hétvégi rendezvények miatt, a Kóskároly sétányon is, de a belvárosban az 5. kerület több kis utcájában is vannak korlátozások. A hidakat viszont most már megszokott módon lehet használni. 0623 111 111 a forradalmi SMS telefon, Viber, jöhetnek még a hírek.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Gréti vagyok, és érezze mindenki nagyon jól magát ezen a nyáron. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Klubzene a folytatásban, hölgyeim és uraim, nyár hangulat, örök boldogság érzete a Swish Disco-val, az angol DJ duóval, akik nem csak a stúdióban erősek, a bulikban is, évek óta rezidensei az ibizai Obics klubnak, a sziget egyik leghíresebb nappali buli helyszíne. Azért szeretnek ott diszkózni a srácok, mert a klub környezete tökéletesen illik a stílusokhoz. Vidám, napfényes, energikus. Na, egy ilyen dalt hoznak most. Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Hemfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 43 perc közlekedési információk. Igen, többen is jelzik itt nekem az M7-esen a balesetet. Az 50-es kilométernél történt. A Balaton felé haladó oldalon csak egy sávon lehet haladni, és már 6 kilométeres a sor. Budapesten is volt egy baleset a 19. kerületi Kisfaludi utcában. Folyamatosan jöhetnek még a hírek, az infók az utakról, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111. We were good.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak egy icipici szünet, Regál Lilivel azonnal indítjuk a live mixet. 5 órától, Summer Edition, úgyhogy 2 órás lesz a mix, aztán 8 órától ma is kapcsoljuk a Rádió Stage-et Zamárdiban a Strand Fesztiválon. Érdemes továbbra is minket hallgatni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 250 vagy 285 g-os többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 font.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország

0: bulin. Jegyek és infók a Színpont Orgon.
1: Irány Szeged!
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1.
5: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Tűpontosan délután 5 órától a Temuról rendelt Juhász Geri még mindig a stúdióban, és mellettem Regán Lili!
3: Szia, ti is! Én nagyon örülök, hogy látlak!
2: Hello, hello! Tündökölsz, komolyan mondom, és hát még mindig nyár van, még mindig brutál jó idő, ma fellépsz a Strandfesztiválon is, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó lesz ez a mai mix.
3: Bemelegítünk, én biztos, hogy rajta leszek, úgyhogy csapjunk is bele a mai 2 órás live mixbe. Elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött reggelsz.

0: ti is üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ma is nagyon sokan haladnak a Balaton felé az M7-esen, és hát rengetegen írták, jelezték, hogy volt egy baleset az M7-esen Pákoszt közelében, Lili, úgyhogy készülj arra, hogyha majd mész, akkor a dugó lesz.
0: Hát remélem, hogy minden rendben lesz, mindenki vigyázzon magára az utakon.
1: Jelen pillanatban lépésben lehet haladni, és több mint 6 kilométeres a sor. Azt mondja egyébként Ferko, aki küldte most az SMS-t, hogy a velencei pihenőhelynél lehet, hogy érdemes letérni az autópályáról és kerülni. Jönnek üzenetek is, szia, Atis Bence vagyok, éppen pakolom be a kocsiba a cuccokat, mert indul a hétvégi balatonozás, közben Regál Lili mixe szól, úgyhogy már az indulás előtt megvan a fesztivál hangulat. Lili, este mi is ott leszünk és találkozunk a Rádió Stage-nél.
0: Jó, annyira örülök egyébként az ilyen üzeneteknek, amikor így személyesen is találkozok a hallgatókkal. Én 1 órakor fogok kezdeni a Rádió Stage-en, úgyhogy várlak titeket szeretettel.
1: Ebben a pillanatban jött Zsófi írta, sziasztok, a barátnőimmel készülünk a mai estére, Lili mixe most is toppon van, már most mindenki táncol, pedig még el sem indultunk. Nagyon jó kis pénteki hangulatot toltok.
0: Köszönöm szépen! Na, úgy látom, hogy akkor ma jók az energiák. Egyébként ma én is úgy keltem, hogy elképesztően várom ezt a napot, nagyon várom a fellépést, úgyhogy remélem, hogy minél több hallgatóval fogok találkozni.
1: És azt ne felejtsük elmondani, egy olyan DJ zenél most itt, aki Ibizát is megjárta, ugye, drága Lili, erről mindjárt beszélgetünk majd egy picit, csak menjünk tovább valami nagyon jó zenével.
0: Rendben, pörgünk is tovább egy hatalmas klasszikussal, ami nem más, mint a Mojo és a Lady itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Feri az igazi mai slágereket. Hello, hello!
1: Szia, ti is üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És azért azt ne felejtsük el, hogy drága Rádió 1-esek, most egy olyan DJ zenél nekünk, aki Ibizán lépett fel még napokkal ezelőtt. Hogy érezted magad?
1: Hú, hát elképesztő érzés egyébként erről beszélni. Szerintem Ibizán fellépni az egyik legelérhetetlenebbnek tűnő és legnagyobb álom egy DJ számára. Elképesztően boldog voltam, hogy úgy szálltam fel a repülőgépre, hogy fellépni megyek Ibizára. Óriási élmény volt egyébként, egy house setet játszottam, és a tulajnak is nagyon tetszett. Pont most láttam egyébként, hogy kiposztolták a videómat, és azt írták oda, hogy először voltam ott, de biztosan nem utoljára, úgyhogy ez most egy ilyen sok nekem is ez a poszt. Nagyon nagy élmény volt egyébként ott fellépni.
0: És nekünk tudatlanoknak el lehet mondani, hogy érkezik egy ilyen ibizai fellépés, egyszer csak megcsörren egy telefon, vagy te előtte voltál már ott bulizni, és oda szóltál, hogy ja, egyébként én DJ-zek Magyarországon, hogy megy egy ilyen?
1: Így is lehetne, de nem így történt. Látták ugye a profilomat, a press anyagomat, hogy ki vagyok, mit csinálok, tetszett nekik, és meghívtak fellépni. Én ezt már azelőtt tudtam, hogy kimentem volna egyébként Ibizára, csak mint látogató, megnézni, hogy milyen ott a klub élet, ami szintén egyébként nagyon hasznos, hogy lássam, hogy éppen külföldön mi működik, milyen a közönség, és milyen a klubkultúra.
0: Na jó, de hogyha ismernek téged, és megnézték a press anyagodat, tudják, hogy milyen zenéket játszol, akkor miért nem olyan zenét kérnek tőled, amit amúgy is játszol, miért egy másfajta szettet kérnek?
1: Én szerettem volna egyébként, én szerettem volna ezt az oldalamat is megmutatni. Számomra is egyébként ez egy újdonság. Nagyon-nagyon szeretem az underground zenét, úgyhogy számomra ez egy új tapasztalat.
0: Itt nálunk most igazi mai slágereket játszik Lili. A vonaton is ez szól, Joci írta egyébként a Viber, csak mondom. És nagyon csinos vagy, Lili, ezt Martin írta a Viberező, és kérdezi, hogy van a cicus Gömbi.
1: Köszönöm szépen, hát mindenféle üzenet érkezik. Gömbike nagyon jól van, ez még nem a fellépő szettem, ma egyébként egy külön ruha készül a mai fellépésemre, még én se láttam soha, nagyon kíváncsi vagyok rá, de majd ezt a social media felületeimen látok.
0: Ezt akartam megkérdezni, hogy mi még most élőben vagyunk a YouTube-on, és ha megérkezik ez a ruha, látni fogják a hallgatók, vagy nem? Vagy majd ott a fesztiválon tessék meg?
1: Majd igen, a fesztiválon.
0: Hát nem mutatjuk meg, de én láthatom.
1: Na.
0: Jó, megnézzük. És mivel megyünk most tovább, jön azért már hallom, hogy mi jön. Nagyon jó zene.
1: Ed Sheeran érkezik, és a

0: Lili, mondd, légy szíves, hogy hogy állok?
1: Hát ilyen flamingo állásban állunk, ugye, hogy az egyik lábunkat a térdünkre tesszük, mert nekem így kényelmes, és én nagyon sokszor állok így, és azt is mondta, hogy ez elég fura, kipróbálta, és hát nem tudom, nem tűnsz túl komolyan.

0: ilyen táncos szokás egyébként, de nem tudom, nekem olyan kényelmes.
1: Nem tudok hosszabb ideig egy lábon állni folyamatosan, neked meg ez a komfortos.
0: Hát igen, most

0: ránk kelni. Lili zenéi pedig tökéletesen megadják az alaphangot. Este is hallgatlak majd titeket a rádióból. Szuper, hogy van közvetítésetek a fesztiválról.
1: Köszönöm szépen, Elnes!
0: Majdnem elestem. Nóri írta, szia, Atis, mi éppen úton vagyunk a Balaton felé, és a kocsiban természetesen a rádió egy szól, Lili mixe alatt pedig már a fesztiválon érezzük magunkat.
1: Jaj, de jó, tényleg várlak titeket szeretettel.
0: Hát akkor, drága Rádió 1-esek, most egy icipici szünet, aztán, mivel hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a következő órában is Lili mixeri az igazi mai slágereket itt a rádió. Leteszem a lábam. Pihenő!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország

0: bulin. Jegyek és infók a Színpont Orgon.
1: Irány Szeged!
2: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
3: Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
18: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
19: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1.
19: Rádió 1.
10: Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: Kettő perccel vagyunk 6 óra után, a Temuról rendelt Juhász Geri még mindig a stúdióban, mellettem pedig Regál Lili!
1: Sziasztok! Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Hát a fél reklámblokkot továbbra is flamingo állásban töltötted.
1: Igen, hát én imádom ezt, nem tudom. Észre se veszem és így állok egyébként, raktam ki egy videót rólunk sztoriba.
0: Ah, mindjárt továbbosztom. Bali írta, sziasztok Ati, te olyan vagy, mint én. Nem vagy szép, csak roppant mutatós. Lili viszont nagyon jók a zenék, szép vagy, mint mindig.
1: Köszönöm szépen, kedves tőled.
0: Indítsuk be ezt az órát.
1: Na, akkor kezdjük el a második órát, ami biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan el fog röppenni. Érkezik Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Két a rádió egyen csak igazi mai sláger megy, a live mixben két órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek. Summer Edition mellettem Regál Lili! Szia Lili!
1: Szia, ti is üdvözlök mindenkit!
0: Élő közvetítés ma este 8 órától Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió Stage-ről, ahol Lili is fellép, úgyhogy jelen pillanatban tőle egy nagyon jó kis fesztiválra felkészítő szettet kapunk. Ilyen zenék lesznek majd a buliban is?
1: Azért szerintem erősebb szettet fogok játszani, 1 órától leszek a Rádió Stage-en, úgyhogy várok minden hallgatót
0: szeretettel. A hajnali 1 óra erősebb szettet kíván.
1: Az biztos.
0: Az biztos. Fontos közlekedési információ. Rengetegen írják a balesetet a Balaton felé az M7-esen, Pákoznál történt az 50-es kilométernél. Megindult a forgalom, de a 6 kilométeres torlódás nagyon-nagyon lassan oszlik, úgyhogy korábban egy hallgató azt javasolta, hogy a velencei pihenőhelynél érdemes elhagyni ezt a pályát, és Székesfehérvár kelet akárt csomópontban visszamenni az M7-esre. Köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Hát Lili, te is arra felé mész majd, csak mondom.
1: Tudom, tisztában vagyok vele, éppen elkezdtem izgulni, hogy akkor most hogyan legyen, de majd megoldódik biztosan.
0: Egy kis gyors kaját vegyetek az M7-es elején, aztán irány Köszi. Majd a Strandfesztivál. Mivel megyünk most tovább?
1: Lehet, hogy a hallgatók közül páran már megismerték, mert egy elég jellegzetes loopot fogtam meg. Szerintem senkinek sem kell bemutatni. Érkezik a Dilemma egy új remixben itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Regál Lilivel!
1: Hello újra mindenkinek! Röpül egyébként az idő, most már csak hát egy bő fél óránk van. Elképesztő, már másfél órája nyomjuk a Live Mixet.
0: És elképesztően figyelgetjük, hogy mi történik az M7-es autópályán. Neked nagyon fontos, mert le kell majd érned a Strand Fesztiválra, ott is fellépsz. Jegyezzük meg gyorsan, este 8 órától élő közvetítés itt a Rádió 1-en, az összes frekvenciánkon. Reni gyorsan meg is jegyezte, az M7-es baleset miatt már érdemes Pázmánnál elhagyni az autópályát, Pázmán, de legkésőbb Velencénél, azt írja. Helyszínelés zajlik, egy Suzuki valószínűleg belerohant az előtte levő járműbe, az autó eleje eltűnt, szóval nagyon csúnya baleset. Pákozdi pihenőhely után az M7-es autópálya már járható, de még mindig sokan indulnak meg, úgyhogy van sor, viszont már gyorsabban lehet haladni, írta Reni. Köszönjük szépen a kiegészítést. És képzeld, Lili, nem mindenki úton van ám, csak mondom. Szia, Atis, Eszter vagyok, Lili Mix-e szól nálunk is. Szuper jó a hangulat a konyhai pakolgatáshoz. Hallgatni foglak titeket este is.
1: Köszönöm szépen, hát küldöm hozzá az energiát, meg mindenki, aki dolgozik, aki autóban utazik, és hát remélem, hogy élvezitek a mixet.
0: Apropó konyha, kedves Lili, mit iszol?
1: Hát, nem is tudom, egy vizet? Egy az nem vizet? Egy túl nagy kérdés.
0: Jó, oké, hozok mindenféleképpen, mert hogy elmegyünk most egy kis hidratációs szünetre, hydration break, aztán folytatódik a Rádió 1 Live Mix, jó? Mivel megyünk majd mindjárt tovább?
1: Így van, hát egy olyan dal érkezik, amit biztos, hogy ismerni fogtok, női előadó, úgyhogy ne menjetek messzire.
0: Jó, titkolozunk, jó, én már nagyjából látom, hogy mi érkezik, szuper jó kis zene, úgyhogy tessék maradni. Kis hidratációs szünet, hozom a vizet Lilinek, és aztán folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, és a következő percekben 7 óráig mellettem még Regál Lili, és rengeteg üzenetet kaptunk. Andi írta, szia Lili, nagy rajongód vagyok már régóta, nagyon szeretem a zeneidet, amit lejátszol, nagyon jó lenne, ha egyszer egy közös kép készülne, sajnos ma nem tudok ott lenni Zamárdiban, pedig olyan jó lett volna ma látni téged.
1: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen.
0: Mit mondhatunk Andinak, hogy hol leszel mostanában, hol készülhet közös kép?
1: Nagyon sok helyen leszek a közeljövőben, hála Istennek, nagyjából azt hiszem 17 vagy 18 fellépésem lesz 2 hét alatt, szóval tényleg nagyon-nagyon sok helyen megfordulok majd, úgyhogy várom szeretettel.
0: Lili oldalai meg lehet nézni, hogy hol megtalálható. Pepe írta, sziasztok, jó látni, ahogy együtt nyomjátok, Att is király, Lili pedig királynő, isteni a mai Lili Mix. Az M1-esen haladok Pest felé, egyelőre zavartalan a közlekedés, de azért ésszel, mindenki vigyázzon magára, puszi pacsi, Pepe!
1: Köszi, és igen, pontosan egyetértek, mindenki vigyázzon magára, és jó utat!
0: Nagyon sokan hallgatnak minket útközben, mi az, amivel most pöröghetnek, akik bedugultak?
1: Hát van egy remix, ami nekem a kedvencem ebből a dalból, úgyhogy elhoztam nektek Mary J. Blige-tól a Family Effort, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: 7 óra között, és a mai DJ-nk Regán Lili volt, hát szuper jó volt ez a mix, Lili.
1: Köszönöm szépen, egyébként hihetetlen, hogy már 7 óra van, én innen rohanok is tovább a Strandfesztiválra, ami az egyik kedvenc fesztiválom, úgyhogy várom majd a hallgatókat 1 órától a Rádió 1 Stage-en.
0: És addig is irigykedj, mert Máté ilyeneket ír. Sziasztok, mi a haverokkal készítjük elő a kerti bulit, melegszik a grill, hűlnek az italok, hangosodik a rádió, jó bulizás ma is mindenkinek a Rádió 1 Stage-nél, mi is ott leszünk veled, Lili, csak a rádió segítségével.
1: Köszi szépen, nem tudom, azt tudod-e azt is, hogy én mindig éhes vagyok egyébként a rádióban, úgyhogy most is azon jár az eszem, hogy mit fogok enni, hol fogok enni. Konkrétan próbálok ilyenkor egészségesen kajálni, szinte lehetetlen.
0: Próbálom így kinagyítani neked a képet. Péli Ferenc küldött Viberen egy fotót. Hát itt már óriási grillezés van. Tüzecske a nyárson, husika, Ferenc ezt így elküldte, hogy csorogjon a nyárunk, köszönjük szépen.
1: Köszi, nem nézek oda inkább, köszi.
0: Lili, hát akkor nektek jó utat, vigyázzatok magatokra, az M7-esen nézzétek meg okos navigációval, hogy lehet-e haladni. Ott a Pákozdi pihenőnél volt Balaton irányába baleset, de most már Oszlóban a tömeg, reméljük, hogy ez így is marad.
1: Pontosan, és hát most, hogy vége van a Live Mixnek, átöltözök innen is óriási ölelés a srácoknak, ugyanis egy egyedi ruha készült a mai fellépésemre. Most fogom először látni,
0: és ez csak én
1: izgatott vagyok. Hát először igen.
0: Ja, hát ez szuper jó. Indul a kívánság műsor, aztán este 8 órától élő közvetítés Zamárdival a Strandfesztiválról. Maradjon mindenki. A kívánság műsor első dala pedig Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. Itt a Rádió 1-en mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig a készlet.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 10 perccel járunk hét után, a mikrofonnál még mindig a Temuról rendelt Juhász Geri. Közlekedési infók egész délután jöttek az M7-esről, a Pákozdi pihenőhelynél történt balesetről. Balaton irányában még mindig van minimális sor, okos navigáció még mindig ajánlott. Akárcsak Budapesten, a fővárosban, több helyen is, úton, téren, rakparton van lezárás az augusztus 20-ai programokhoz kapcsolódva, a hidakon viszont már remekül lehet haladni. 20-as, 311, 111 a rádió egy forró drótja, jöhetnek még az üzenetek. Meg a dalkérések, ki van itt velem?
1: Szia, Artis, Andi vagyok.
0: Andi, szia, hogy telik az estéd, mit csinálsz?
1: Köszönöm, jól, megyünk koncertre éppen.
0: Helyes, péntek esti buli, kit néztek meg?
1: Szalódaszót nézzük meg, hallgatjuk meg.
0: Előtte meg buli a rádió egyel?
1: Benne vagyok.
0: Hiszen ezért hívtál. Melyik dalt hallgassuk meg?
1: Sweet Disco-tól a Sleep Tonight.
0: Akkor emeljük a hangulatot, a
1: jó
0: koncertre menet. Andi, szuper estét nektek!
1: Köszönöm, köszi!
2: Hey, what's up? This is Sam Feld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Red.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Forradalottunk 20-as 311-111. Ki van itt velem? Halló?
1: Szia, Tis, egy rég nem hallott barátod, Márk vagyok.
0: Márk, szia, parancsolj.
1: Lenne hozzád egy kérdésem.
0: Egy kérdésed? Mondhatod?
1: Mit mond a részek focista?
0: A részek focista? Nem tudom, mit mond?
1: Berúgtam.
0: Jaj, de régen volt ilyen, Márk. Köszönöm szépen. Figyelj, kérj egy dalt. Mi a kedvenced? Mi az, amit most nagyon meg szeretnél hallgatni?
1: Az új David Guetta, Jennifer Lopez, kérem szépen. Hát mentsél meg ma estére. Save me tonight.
0: Save me tonight, Márk. Szép estét neked, ciao.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kívánság műsor, halló!
1: Szia Tis, Feri vagyok! Főzöm a marha pörköltet! Várnak szeretettel!
0: Hova rohanjak?
1: Jaj, hát én azt elmondom, szegedi vagyok.
0: Akkor jó nagyot kell rohannom, inkább kérj egy dalt.
1: Jó, a Loitól szeretném kérni a Get Lucky-t.
0: És kinek küldöd?
1: Küldöm a drágámnak, Ibinnek, akintől a marha pörkölt mellett.
0: Nálatok ilyen ez a péntek este. Király, köszi szépen!

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból a Strand Fesztiválról, a Rádió Stage-ről. Addig egy-két dal kérés még belefér. Bea írta, hello Ati is, vasárnapig miénk egy kolléganőm balatoni apartmanja. Én a teraszon, a család szerteszét. Imádom, hogy nyugi van, nincs munka, és hogy a Rádió Egy itt van velünk. Kérném a kedvenc dalomat, Good Life, pihenős hosszú hétvégét kívánok minden hallgatónak. Hello?
1: Hello.
0: Itt az Ati is.
1: Nagyon kívánok, elsőre felvetted?
0: Vannak ilyen mázlik, parancsolj!
1: Szia, én Patime vagyok, és szeretnék valami jó zenét kérni. Szeretném az egész családomnak, három lányom van, nekik is, illetve a páromnak is, ő Sándor, és akkor mindenkinek.
0: A tiltott szó. Nem baj, szuper jó hosszú hétvégét kívánok az egész családnak, itt a dalotok a Rádió Egyen.
2: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Holnap este 6 órától itt a stúdióban mixel a világsztár, akinek elindítottam most a dalát. Ő blond is, a vonalban pedig...
1: Én Tóth Mátyás!
2: Tóth Mátyás van itt a vonalban.
0: Ó, apa és fia páros. A fiú hány éves?
1: 6
2: éves.
0: Apát meg nem kérdezzük meg, 18. Mi az üzenet?
2: Üzenjük azt a Venci anyukájának, az Edinának, meg a kistesójának, az Izabellának, hogy nagyon-nagyon szeretjük őket, ugye?
1: Igen.
0: Áruljátok el mindenkinek, hogy mi a kérdal?
2: A Never Walk Alone-t játszátok le, légy szíves.
0: Jó, elindítottam, és hallgassátok holnap este is 6 órától mindenféleképpen a Rádió 1-et, mert élőben itt a stúdióban mixel nekünk majd Blondie is. Ezt

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: igazi mai sláger megy. Jön az élő közvetítés a Rádió Estésről, Zamárdiból, a Strandfesztiválról. Drága Rádió Egyesek, szerintem a hangulatot sikerült felhúzni a kívánság műsordalaival. Köszi mindenkinek a dalkéréseket, szuper volt. Most jön egy icipici hidratációs szünet, és 8 órától a diszkós itt kezd.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.
2: Lépj be a jövőbe.
1: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Zimai sláger megy élőben, egyenesben. Zalmárdiból a Strandfesztiválról, Disco Shoot Radio Show, Bár Attila és DJ Junior nélkül. Az imént pedig távozott Gangó Bernadette, Imál Angel-dal az eredeti Move Into The Sun. És még mindig maradunk az előadónál, sorban a harmadik tőle. Drive Me Down. Egyben ez

Kicsit Radio Show és élőben jelentkezünk Siófokról. Akarom mondani Zamárdiból, a Strand Fesztiválról. Bárány Attila és DJ Junior nélkül, de velem Hambai PG-vel. Az előző négy, Email Angel saját szerzeménye. A hölgy, aki megalkotta Kicsiny Hazánk első világslágerét. És ha már világslágerek, megjött a

Strandfesztiválon. Rettentően hamar teltházas, kérem szépen, ma este a Rádió Stage. Szevasztok, Rádió 1! Kérik egy hatalmas sikolyt, mert élőben vagyunk a Rádió 1-en. Hogy hallja az egész ország, hogy mennyien vagytok, háromra! 1, 2, 3!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg élőben vagyunk. Zamárdi Olasz Strandfesztiválról, Discos It Radio Show, velem Hanvai PG-vel és egy kisebb fajta tömeggel itt a stage-nél. Na gyere, kell a kezed, Rádió 1!

első köpenyt! Tegye fel a kezét! Most pedig! Mindenki ugrál! És repülnek a Rádió 1-es esőköpenyek! Ott hátul! Jó csajoknak az első sorban!

egy csak igazi mai slágerek, élőben egyenesen Zamárdiból, a Strand Fesztiválról, a diszkósit egészen 9-ig. Bárányos Jola nélkül, de velem Hambai PG-vel, és DJ Junior nélkül is érkeznek a világ legjobbjai.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy élőben Zamárdiból, a Strandfesztiválról. Ha játszok mögött, jó magam, Hamai PG, egyébként pedig a diszkósit. És egy dal, amelyel beléptünk az angyalok városába. Az egészen forró tegnapi nap után, amikor délután DJ OT játszottam, aztán a Kossuth téren, Magyarország hivatalos születésnapi partiján, utána pedig itt a Strandfesztiválon ugyanígy, a Rádió Stage-en. Egy újabb nap, élő közvetítéssel, este 8-tól.

igazi mai sláger, meg diszkosi radio show, ebben az esetben élőben, Szatmárdiból, a Strand Fesztiválról. Bárány Attila nélkül, DJ Junior nélkül, de velem Hanvai PG-vel. Ma estére a diszkosi legénysége kivonul. Szevasztok! De persze, megyünk tovább hajnalig.

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok!

Na, gyönyörű estét kívánok mindenkinek itt a Strandfesztiválon. Hogy vagytok ma este? Hadd lássam! Az igen, gyerekek, 9 óra után egy kicsivel. Meghúzzuk a nyár végét együtt! Nagyon finoman melegítünk. Na gyere szépen!

song. Jó, meg szépen! És az a durva, hogy élőben vagyunk, az egész országban hallgatnak minket. Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Azt kívánom, bárcsak itt lennétek, együtt élnénk meg ezeket a pillanatokat. Óriás, itt vagyunk a Strand Fesztiválon! Egy ártatlan péntek éjszakán! Így együtt! Rádió 1!

0: Kiszúrtam, van itt egy drón fölöttünk. Integetni kéne neki, figyelj csak! Hogy akik most csak hallanak minket, majd lássanak is. Amikor visszaszámolom, integetünk nagyon közösen, jó? Gyere ide, szállj le a kezembe! Le tudsz szállni a kezembe?
1: Ó, és ott van! És ott van!
0: Most figyelj, számolok és indulunk! Nagyon egyszerű a feladat!

Ha már egyre nyári vibe-ban vagyunk. Jön még egy kis Ibiza. Aki elmúlt 30 valószínűleg érteni fogja. Strandfesztivál, tarts velem!

Gyere, van ebből még egy kör. Nincs semmi dolgunk, csak lazuljunk bele az éjszakába. Rádió 1!

kaptam a kedves hallgatóknak, mondom, egy ilyen 1000 éves Nikon fényképezőgépet. Nem tudom, hogy kell használni, de megpróbáljuk, jó? Lőjük egy selfie, gyere csak! Jó, meglőtte, várjál! Na háromra! Erről hátul jobbról, balról, hadd lássam a kezed az égbe, Szart Fesztivál!

Ja, der Hurensohn. Na ja, dann nächstes Mal mega Kodikan. Nincs is jobb, mint erre dölöngölni egy hidegítallal a kézben. Nagyon finom! Money stuff.

Én Joel Junior voltam, és tényleg nagyon hálás vagyok nektek. Kívánom, hogy maxoljátok ki a hétvégét. Jövő héten Szegeden zárjuk együtt a nyarat. További jó buli.

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Azért, hogy a szemfüles vagyok, vélek olyan arcokat felfedezni, akik tegnap is itt voltak, úgyhogy titeket külön köszöntelek, szavaztok!

tenu. Enfin. I'm a fireball.

0: Sörpítől figyelgeri, azt mondják, hogy vannak terápiás állatok, akkor vannak terápiás bulik, fesztiválok is, én azt mondom.
1: Na hát ez a mai, ez abszolút ilyen. Itt vagyunk egészen hajnalig, hölgyek, urak, a Loving Arts után érkezik majd ide a Rádió Esztésre Pullmax. Sőt, kicsit később itt lesz Regan Lili.

A Strandfesztiválon 2026-ban minden este 8-kor indul a Rádió 1 Stage élő közvetítéssel egészen éjfélig. Hello minden Rádió 1 hallgatónak! Ha azon gondolkodtok, hú, de jó a zene, de jó a buli, el kéne indulni. Hát akkor gyertek, gyertek! Nagyon az elején vagyunk még ennek a ma estének. Egészen hajnalig itt vagyunk. Ha bejöttök a főbejáraton, balra fordultok és meg is érkeztek. Ha a nagy színpad előtt vagytok, akkor balra kell jönni, és itt a Rádió 1 Stage. És itt vannak Magyarország legjobb DJ-i, még ma, és holnap. És ezek már az utolsó nyáresték 2026-ban. Gyertek, indulunk, Zamárdi Strandfesztivál, Rádió 1!

Tegnap ütemeltünk egy hatalmasat, Magyarország születésnapját ünnepeltük, de ha szétnézek köztetek, a ma esélyre biztos, hogy ráteszünk erre egy picit. Csak egy picit!

0: Fülöp Geri, miért mondtam azt, hogy egy picit?
1: Nem akarjuk túltolni.
0: Korán van még. Egy valamitől kell mindig jobbnak lenned, a tegnapi önmagadtól.
1: Mekkora mondás? Az is, te olyan bölcs vagy.

0: Kérdezem, ki akar jobban bulizni, mint tegnap? Hajlássam a kezén! Geri, nincs mit csinálni, tenni kell erről.
1: Így van, hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy itt vagytok. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Mi vagyunk a Rádió 1, ez a Rádió 1 Stage élő adásban, a Rádió 1 összes frekvenciáján egészen éjfélig. És akkor gyorsulunk.
0: Csile, figyelj! Rádió 1 hallgatóknak adjunk egy visszajelzést, hányan vagytok? Háromra mindenki sikít, figyelj! 1, 2, 3!
1: Fantasztikusak vagytok! Zamárdi! Hello Strand Fesztivál!

Balaton Short Festival. Mindenki ébredjen fel! Avicii örökké él a Rádió 1-en, és az idei Strand Fesztivál örökké élni fog a szívünkben. Köszönjük, hogy itt vagytok!

Na gyere, strand, most fogunk megőrülni! Élőben itt a helyszínen, a Radio 1 stage-en, és több mint 50 frekvencián szerte az országban, mert hogy egészen éjfélig tart az élő közvetítés, a buli pedig természetesen egészen hajnalig. Lassan megint zele a Radio 1 stage! Figyelj, mutasd meg, hogy kell buli!

0: Hogy mondjátok, hogy van ez?
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy. And-

Srácok, itt a Radio 1 stage-en! Csinálunk egy selfie-t, felteszi mindenki a kezét! Gyere most, gyere fel, gyere fel, gyere fel! A lemezjátszóknál a Loving Arms! I'm alright, cause I'm a freak. In the dark, light I seek.

Això aquí ja ara d'un capoll a la filla. Ràdio Egy Hallgatók, Strand Fesztivál, és aki jelenleg itt fesztiválozik velünk. Szép lassan elköszönök tőletek, de annyit ígérek, hogy mi

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál harmadik nap péntek este, szevasztok! Szép

you want.

brains in.

Fesztivál, Radio Ed Stage, harmadik este, nagyon nagyok vagytok, nagyon örülünk, hogy itt vagytok ma este. És ez még nagyon az eleje a ma estének. Reméljük, hogy mindenki jól van, aki nincs itt, siessen, elég erős lesz a buli. Főbejárattól balra rögtön megtaláljátok a Radio Ed Stage-et, a lemezjátszóknál. Egy igazi szuper.

0: Hölgyek, urak, mutassuk meg a rádió egy hallgatóknak, mekkora buli itt ma este, jó? Figyeljetek, képzeljétek, van itt mellettem egy piros gomb, az van rájuk, hogy fire, megnyomjam zsombor?
1: Nyom meg, Geri. Na gyere, Strandfesztivál! 3, 2, 1, mindenki siki! Yeah! Nem adottam eléggé! 3, 2, 1!

0: Gyertek, gyertek, mindenkit várunk ide!
1: A kezem a piros gombon. Az van ráírva, hogy fire.
0: Hát akkor azok leszünk. Gyere, Stolt Fesztivál, felfordnak a kezek a magasba!
1: A lemezjátszóknál Pull Max!

0: Fog, vannak éjszakák, amikre nagyon sokáig emlékezni fogunk, amik nagyon sokáig ott maradnak az emlékezetünkben. Én azt gondolom, ez a mai ilyen. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este!
1: Teljesen egyetértek, Geri! A hangulat a 110%-os! Na és kedves hallgatók, folytatásként! Jön egy saját feldolgozás! Csapassuk!

0: Komolyan mondom, hogy a legjobb közönség vagytok, amit egy rádió kívánhat magának. Mi vagyunk a Rádió 1. Ha tetszik a zene, csak mondom, ez a fiatalember a rádióban is mindig akkor zenél, mint most. Pénteken, 1 órában, 11 és éjfél között. Nem csak fantasztikus DJ, ilyen zseniális remixeket is készít. A neve, jól jegyezzétek meg, rengeteget fogjátok még hallani a következő években. Cool Max!
1: És ahogy mondtad, tényleg hazipály ez a péntek esti óra! Strat Fesztivál, itt vagytok!

és lehozott mindenkit a Rádió 1 stage-en, péntek este, Szamárdi Strandfesztivál! Gyere fel, gyere fel, gyere fel, gyere fel! A lemezjátszóknál, full man!

0: Billy. Eat less Wilcox. Itt lesz Lotfi Begi. És tudjátok, ki lesz még itt a legvégén? Pure Beat. Mi a közös bennük? Mindannyian itt zenélnek. A Rádió 1-en este 9-től van egy műsor. A címe World is My Radio Show. Ebben zenél ez a fiatalember is. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál. Éjfélig, Pull Max.
1: Na és kedves fesztiválozók, hoztam nektek még egy saját feldolgozást. Aki ismeri, nyomja ruhangosan!

action.

Strand Fesztivál Radio Edge Stage. Reméljük, hogy bírjátok még! Drága Radio Edge hallgatók, egyáltalán nem késő elindulni. Hajnalig itt vagyunk, éjféltől a lemezjátszóknál, Bill Cox. Aztán egytől Regan Lily. Most pedig az a fiatalember, aki a rádióban is mindig ilyenkor zenél, pénteken 11-től.

És ezek már az utolsó nyáresték a Balaton partján. Azért jöttünk ide ma este, hogy gyűjtsünk sok-sok emléket. Köszönjük, hogy itt vagytok, nagyon szeretünk benneteket a Radio 1 Stage-en, a lemezjátszóknál, itt a Strandfesztiválon. Pull Max!

0: egy Jack Daniel's stage-ről a lemezjátszóknál.
1: És ahogy ezt a kedves Rádió 1-es hallgatók is megszokhatták, adásaim során mindig eufórikus 15 percet csinálunk a végén. Na most figyelj!

0: Hölgyek, urak, élőadásban vagyunk, még néhány percig a rádió egy összes frekvenciáján. Szeretnék egy közös képet veletek lőni ma este, hogy legyen egy fantasztikus közös emlékünk erről a mai éjszakáról, a rádió egy stage-ről.
1: Úgyhogy gyerünk mindenki, szeretném látni az összes kezet a magasban még egyszer utoljára! Rádió egy!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
2: én pedig Sully,
1: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint omboszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez az X-Air, velünk a Stadium X-el.

mindig még FS a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával, jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk, ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Excel.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. To a taking off.

lights. Turn it up. Burn it up. Late night. Red lights. Turn it up.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét egy saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Igazi mai sláger megy, a Balatonról már visszakapcsoltunk, a Stadium X pedig óriási zenét az előző egy órában, innentől pedig én hozom az igazi mai slágereket, megállás nélkül Regálilit választottam a kezdésre, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ-je, Metzger Viki jön, aki szerdán óriási bulit csinált a Strandfesztiválon a Rádió Stage-en, jövő héten pedig Szegeden a Színen zenél a Rádió Stage-en.

0: akiket a rádió egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életértés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a rádió egyet reggeltől egészen estig.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most is ezerre max fordulaton pörög a Rádió Stage a Strand Fesztiválon. Éppen Regál Lili van a színpadon, 2 órától Lotfi Begi, 3-tól pedig Pure Beat váltja,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig egy újdonságot mutatok, Loitól, akiről nagyon sokan mondták, hogy az előző dala az az a dal, ami kijött tőle, egy slágeres előadó lesz. Ennyi, ne készüljünk új felvételre. Hát, jelzem, készülnünk kellett, és nem csak hogy készülünk, hanem élvezzük is a legújabbat, mert egy óriási kedvenc, Loi ezúttal David Puentezzel közösen az igazi mai slágerek között. Ez a Golden Summer itt a Rádió 1.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi